0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal, az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött, a Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád-Csanád és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Változékony időre számíthatunk. A kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat, mondta a technológiai miniszter. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskun megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megnyílt a nagyközönség előtt a Karmelita Kolostor és a miniszterelnöki kabinettiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszairól. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita Kolostor funkciója, de addig is hétvégente nyitva marad a látogatók. Előtt. Az épületet központi költségvetési forrásból újították fel, a költség meghaladta a 10 milliárd forintot. Támogatni kell a tudományt, de nem alapítványi rendszerben korlátozott demokratikus kontroll mellett. Erről írt közösségi oldalán a technológiai miniszter. Tanács Zoltán a Krausz Ferenc nevéhez kötődő Élvonal alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződésének felmondására reagált. Közölte, a kormány célja, hogy növelje a kutatásfejlesztésre fordított forrásokat és átláthatóbb verseny alapú rendszert alakítson ki. Már tárgyalt Pósfai Mihállyal az MTA leendő elnökével, a következő hetekben pedig a kutatóhálózat vezetőivel és az Élvonal alapítvány képviselőivel is találkozik, tette hozzá a technológiai miniszter. Több mint 150 hajó részvételével megkezdődött a balatoni vitorlás szezon Balatonfüreden. Az évadnyitó nagydíjon a 50-50 katamarán győzött. A Józsa Márton vezette csapat kevesebb, mint 37 perc alatt teljesítette a távot. A hagyományokhoz hűen idén is a tó legidősebb hajóján, a Kishamison vonták fel a nemzeti lobogót, majd megkoszorúzták a Balatont. Megszűnik a tűzgyújtási tilalom vasárnaptól Bács-Kiskun megyében, közölte a Nébih. Azt írták, hogy az elmúlt 24 órában elegendő csapadék hullott a térségben ahhoz, hogy ne legyen magas az erdőtűz kockázata. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban továbbra is érvényben marad a tilalom. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak. Áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le. Júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Vasárnap nyugat, délnyugat felől felszakadozik a felhőzet, és többfelé kisüt a nap. Főként keleten, északkeleten lehet még jelentős eső. A szél megerősödik. Éjszaka 7-13, napközben 11 és 22 fok között alakul a hőmérséklet. A középső területeken lesz a leghűvösebb.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad az esős, szeles idő, tömegbe hajtott egy autó Olaszországban. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban, a csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdő tűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadó záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Marad az esős, szeles idő. Tömegbe hajtott egy autó Olaszországban. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagy-Dobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja, a kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a Május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban, a csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehetnek kiadó záporok, zivatarok. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Látszik.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Egyre több MÁV dolgozót ér atrocitás. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Libanon és Izrael pénteken állapodott meg arról, hogy június végéig meghosszabbítják az egy hónapja kötött tűzszünetet. Több mint 1500 ukrán katona holttestét adták át az oroszok Ukrajnának. Azt nem részletezték, hogy pontosan mikor történt az átadás, de közölték, hogy megkezdődött a halottak azonosítása. A héten végrehajtottak egy nagyobb fogolycserét is, 205 ukrán és ugyanennyi orosz katona térhetett vissza hazájába. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast mentettek ki, mindannyian karanténban vannak. A holland tengerjárón kitört megbetegedést az andoki hantavírus törzs okozza. A WHO szerint nem kell nagyobb járványtól tartani, de miután a hantavírus lappangási ideje 6-8 hét, ezért lehetséges, hogy a következő hetekben további esetek lesznek. Idehaza sok atrocitás éri a MÁV dolgozóit. 4 hónap alatt 69 eset történt, ami több mint másfélszerese a tavaly évelei adatoknak. Többségében szidalmazták a jegyvizsgálókat, járművezetőket, 9 alkalommal azonban meg is sérültek a vasutasok, buszsofőrök. Az incidensek több mint fele Pest megyében történt. Újabb soproni utak burkolatában mutatták ki az aszbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Családi napot tart ma az idén 5 éves Regőci István Alapítvány. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a Margit szigeten várja a támogatott gyermekeket és családjukat. A programok között szerepel táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű. A következő napokban sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Jó reggelt kívánok! Ez itt a Jazzy, ahol most kezdődik a Budapesti Hírmagazin. Szabó Kati vagyok. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat- és növénykert biodómjának egy hektáros központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az időjárástól független bemutató téren 13 ezer trópusi növény mellett egzotikus állatfajokat és egy több mint 14 méter magas vízesést is megtekinthetnek majd a látogatók. A nettó 350 millió forintos fejlesztés az intézmény saját bevételeiből és fővárosi támogatásból valósul meg. Ismét kibercsalókra figyelmeztet a Magyar Nemzeti Bank. A szélhámosok kifejezetten korábbi hamis befektetési lehetőségek károsultjait hívják fel telefonon, és az ügyfeleknek akár megtérítését ígérik. Állításuk szerint a visszafizetés az érintettek számára adóköteles, így nekik azt előzetesen át kell utalniuk. A Magyar Nemzeti Bank felhívja a figyelmet, hogy ilyen esetben senki se fizessen. További tájékoztatás a kiberpajzs.hu oldalon érhető el. Lemondott a Moholy Nagy Művészeti Egyetem teljes kuratóriuma. Az egyetem közlése szerint Böszörményi Nagy Gergely kuratóriumi elnök és Fellegi Tamás felügyelőbizottsági elnök bejelentette. A testület befejezi munkáját és az alapítói jogokat az új felsőoktatási minisztériumnak ajánlja fel. Két nemzetközileg elismert alkotó kapja idén a Moholy Nagy díjat. Dénes Ágnes New Yorkban élő magyar származású képzőművész és Fujimoto Su japán építész a Magyar Zeneházának tervezője részesül az elismerésben. Szakorvosképzés indul a Semmelweis Egyetem pulmonológiai klinikáján a tüdőrák hatékony gyógyítása érdekében. A program részeként 30 fiatal szakorvos sajátíthatja el a tüdőtakanatok ellátásának legújabb tudományos és klinikai módszereit. Az intézmény hangsúlyozta, hogy a tüdőrák korai felismerése és korszerű kezelése ma már egyre több beteg számára biztosít hatékonyabb kezelést és jobb életminőséget. Újabb elektromos buszok álltak forgalomba a fővárosban. A 35 alacsonypadlós, klimatizált USB-töltőpontokkal ellátott tágas járművel a Rákospalotát a belvároson át Nagy Tétényel összekötő főútvonalon, illetve a középutai városi részben lehet utazni, közölte a BKK. Új parkolási rend lesz a Nagykörúton. Jönnek a villámparkolók, írja vezes.hu. Nem parkolóhelyek felszámolásáról van szó, hanem az átalakításukról. A Nyugati tér és a Boráros tér közti jelenlegi nagyjából 330 hely egy részét rövid idejű, úgynevezett villámparkolóvá alakítják, ahol legfeljebb fél órát lehet majd megállni. Emellett több rakodóhelyet és mozgáskorlátozott parkolót hoznak létre, valamint külön helyeket kapnak a megosztott autók is. A cikk szerint a cél az, hogy gyors ügyintézéshez vagy bevásárláshoz könnyebb legyen szabad helyet találni. Csökkent a népesség az év első három hónapjában, de lassabb ütemben, mint egy évvel korábban. A statisztikai hivatal adatai alapján valamivel több mint 17 ezer gyermek született, és csak nem 33 ezeren haltak meg. Ez azt jelenti, hogy folytatódott a népességfogyás, de 12%-kal mérséklődött, így is 2000 fővel csökkent a magyar lakosság létszáma. Országszerte több mint 20 strand és fürdő kezdte meg a szezont. A legtöbb helyen fokozatosan nyitják meg a medencéket. A fürdők többsége csak a pünkösdi hétvégétől, vagy június közepétől várja a strandolókat. A jegyárak idén országszerte mérsékelten emelkedtek. Budapesten átlagosan 5-8%-os a drágulás, de a családi kedvezmények megmaradtak. Motoros és kerékpáros mentőki szolgálatba állnak Budapesten és Pestvár megyében. A sürgősségi ellátásban havonta mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyszíneken. A mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riasztja, így az életmentés már a mentőautó kiérkezése előtt megkezdődhet. Nem kedvez az időjárás a szántóföldi növényeknek, jelentette ki a Gabona Termesztők Országos Szövetségének elnöke. Petőházi Tamás arról beszélt, a klímaváltozás következménye, hogy 2026 az első év, amikor Magyarországon nagyobb területen termesztenek napraforgót, mint kukoricát.
A megszokottnál 2-3 héttel korábban kezdődhet idén a magyar-görög dínye szezon. A fólia sátorban termesztett gyümölcsök várhatóan június közepétől kaphatók az üzletekben, mondta a Magyar Dínye Termesztők Egyesületének elnöke. Göcő Mátyás hangsúlyozta, a hazai termés 1/3 Békés vármegyében található. Az itthon alkalmazott termesztési technológia pedig európai színvonalú. Magyarországon jelenleg csak nem 4000 hektáron, mintegy 1500 gazda foglalkozik dinnyetermesztéssel.

0: Folytatjuk a Budapesti Hírmagazint itt a Jazzin. Ellenőrzik a napszemüvegeket a boltokban és az online térben is, közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke. Ejtman Norbert elmondta, szúrópróbaszerűen látogatnak el az üzletekbe, utcai árusítóhelyekre, ahol a termékek biztonságosságát, jelöléseit, valamint a gyártói forgalmazói tájékoztatók meglétét vizsgálják. Szabálytalanság esetén a gyártót és a forgalmazót is megbírságolhatják. A terméket is kivonhatják a forgalom. A gyermekkori magas vérnyomás felismerését segítő alkalmazást fejleszt ki a Szegedi Tudományegyetem. Az applikáció meghatározza, hogy mekkora a magas vérnyomás kockázata, mikor elegendő az életmódváltás, és mikor van szükség szakorvosi vizsgálatokra vagy gyógyszeres terápiára. A probléma egyre gyakoribb a fiatalok körében. Túlsúlyos vagy elhízott gyerekek körülbelül egynegyede magas vérnyomással küzd. Új járműveket vetnek be a magyar utakon. A Magyar Közút Nonprofit ZRT járműparkja 4 darab emelőkosaras gépjárművel bővült, amelyeket elsősorban magasban végzendő üzemeltetési és fenntartási feladatok ellátására szereztek be. Olvasható a Magyar Közút közleményében. Ezeket elsősorban jelzőlámpák, közvilágítási berendezések, forgalomtechnikai eszközök és kamerák telepítésére, javítására és karbantartására használják. De szükség esetén gajazási munkák során is bevethetők. Az Emirates júniustól ismét naponta közlekedik Budapest és Dubaj között. A régi társaság az elmúlt hetekben fokozatosan újraindította járatait, a többi között az amerikai kontinensen, Európában, Afrikában, Nyugat-Ázsiában, a Közel-Keleten és az öbölmenti térségben is. Számít a csoportos utazások számának további növekedésére a MÁV csoport. Felhívják a figyelmet arra, hogy a vasúti csoportos utazásokat legalább 7 nappal, az autóbuszos kirándulásokat 15 nappal indulás előtt be kell jelenteni a társaság honlapján. A díjmentes kísérői kedvezmény kizárólag előzetesen bejelentett és visszaigazolt csoportok esetén vehető igénybe. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rádiópol ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során hadsofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Több mint 685 ezeren nyilatkoztak már személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról online. Az adóhivatal szerint ugyanakkor mintegy 190 ezeren még nem küldték be a megérkezett nyilatkozatukat. A határidő május 20-a. Rendelkezni a legegyszerűbben a NAV e-SZIA felületén vagy elektronikusan lehet. Tavaly több mint 2,1 millióan ajánlották fel érvényes személyi jövedelemadójuk 1%-át. Összesen 42 milliárd forint érkezett így a kedvezményezettekhez. A textilpiacon tart átfogó vizsgálatot a fogyasztóvédelem. Az ellenőrök arra kíváncsiak, hogy az üzletekben kapható termékek megfelelnek-e a jogszabályi előírásoknak, valamint hogy a címkéken feltüntetett információk valós és megbízható tájékoztatást nyújtanak-e. A korábbi tapasztalatok alapján visszatérő probléma, hogy a címkén feltüntetett szál összetétel nem mindig valós. Tavaly 120 termékből 22 bukott meg a laboratórium. Elvégzett teszteken. Posfai Mihály geológust, akadémikust választották a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé. Megbízatása 3 évre szól. A tudós testület főtitkára Kecskeméti Gábor irodalomtörténész, a főtitkár helyettes pedig Kovács Ilona pszichológus lett. Nincs felkészülve a bőr a hosszú tél után hirtelen beköszöntött melegre és magas UV-sugárzásra, ezért fontos védeni. Erről beszélt a Semmelweis Egyetem bőronkológiai klinikájának bőrgyógyásza. Kovács Anikó elmondta, fontos a megfelelő fényvédelem, de figyelni kell a D-vitamin megfelelő szintjére is. Sokkoló látványra ébredtek még vasárnap hajnalban egy angyalföldi, 10 emeletes lakóház lakói. Egy 21 éves pszichiátriai kezelés alatt álló férfi módszeresen végighaladt az utcán, és több mint 10 autó ablakait törte be. Az ámokfutó nem kimélt egy hete vásárolt járművet sem. A betört üvegek mellett pedig vérnyomokat hagyott maga után. A rendőrség még a helyszínen elfogta az elkövetőt. A rongáló milliót halálos károkat hagyott maga után, írja a Blick.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

0: Újabb fővárosi hírek következnek itt a Jazzin, a Budapesti Hírmagazinban. Jó reggelt kívánok, Szabó Kati vagyok. Kezdődik a kültéri szezon a Magyar Zeneházában. A szabadtéri színpadon világzenei formációk, táncház, gyermekprogramok, zenés filmvetítések, filmes koncertek és street dance várja az érdeklődőket. Hetek óta nő az érdeklődés a nyári diákmunkákra. Szakemberek szerint már most érdemes jelentkezni. Szerződéskötésnél számos szabályt be kell tartani. Az a diák dolgozhat nyáron, aki már elmúlt 15 éves és nappali tagozatos tanuló. 18 év alatt írásos hozzájárulás is kell. Minden eddiginél egyszerűbben lehet jövedelemigazolást és nullás adóigazolást igényelni a digitális állampolgár weboldalon, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. Mint írják, a fejlesztéssel jelentősen egyszerűbbé válik az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés. Az adóhatósági igazolások igénylése ingyenes, kiadásuk határideje 6 naptári nap. Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából különleges digitális kezdeményezés valósult meg. Az Országos Széchenyi Könyvtár digitális bölcsészeti központjában elkészült az író Schwab-hegyi kertjének részletes virtuális történeti rekonstrukciója. A Jókai Gazda kertje című projekt nem csak az irodalom történeti emlékezetet gazdagítja, hanem a 19. századi kertkultúra világába is új élményszerű betekintést kínál. Megújultak a megfigyelési térképek a Hungaromet ZRT oldalán. A szolgáltató közölte, hogy a fejlesztéssel átláthatóbb felület, több adat és gyakrabban frissülő térképek segítik az aktuális időjárás követését. Az ábrák kiemelik a többi között a hőmérséklet és a széllökések szélső értékeit. A napi csapadék összeg térkép pedig 10 percenként frissül. Látható az is, hogy az aktuális hőmérséklet eléri-e az adott napra vonatkozó melegrekordot. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult a lakossági kamatstop miatt az OTP és más piaci szereplők. A beadványban azt kérik az Alkotmánybíróságtól, hogy állapítsa meg a rendelet és a meghosszabbítás alaptörvénybe ütközését. Gimnazista élesztett újra egy férfit a nyílt utcán. A fiú a Blicknek mesélte el, hogy épp angolórán ült, amikor a telefonjára letöltött SafeCity alkalmazás jelezte azt, hogy a közelben valaki segítségre szorul. Ekkor kirohant a tanteremből, majd az alkalmazás által megjelölt helyszín felé szaladt, és megkezdte a segítségnyújtást. Elmondása alapján körülbelül 3 perc után a bajba jutott férfi újra elkezdett lélegezni, majd újra összeomlott a keringése, ami miatt folytatta az újraélesztést, ami sikerrel járt. Nem sokkal később a mentők stabilizálták a beteget. Egyébként a SafeCity az Országos Mentőszolgálat által fejlesztett alkalmazás, amely arra jó, hogy a 112-es segélyhívóra beérkező hívás mellett az appot használó önkénteseket is lehet riasztani. Június végétől ismét indulnak retro Istria Expresszek az Adriára, közölte a MÁV. Az éjszakai járat augusztus végéig naponta közlekedik. A vonat a keleti pályaudvarról indul, és kora reggel érkezik a szlovén fővárosba. Ljubljana után a Csepkő barlangjáról híres, Posztojnát érinti, végül pedig eléri a szlovén és a horvát tengerpartot. A vasúttársaság Budapestről idén is közvetlen járattal biztosít utazást Koperbe, Opátiába és Riekába, míg egyszeri átszállással Pula és Triest is elérhető. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Tovább nőtt a használt autóbehozatal. Az egyik nagy hazai kereskedés adatai szerint áprilisban több mint 12 000 importjármű kapott magyar rendszámot, 23,5%-kal több, mint tavaly ugyanebben az időszakban. A szakemberek szerint a kereslet növekedését ösztönzi, hogy jelenleg ugyanannyi forintért 10%-kal értékesebb autóhoz lehet hozzájutni külföldön, mint egy évvel ezelőtt.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

Ez itt a Jazzy, amelyben a Budapesti Hírmagazint hallják. Adománygyűjtő kampányt indít a hátrányos helyzetű gyerekek nyári táboroztatásának támogatására a Katolikus Karitász. A Váranyár elnevezésű program az utazási költségek fedezését és a programok bővítését szolgálja. A kezdeményezést a 1356-os adományvonal hívásával 500 forinttal bárki támogathatja, és a karitász.hu oldalon is lehet segíteni. Bár jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége Magyarországon, az uniós átlagkeresetek még mindig jóval többet érnek a benzinkutaknál. A GKI gazdaságkutató elemzése szerint még 2010-ben egy havi nettó átlagbérből 450

0: A Penny üzleteiből két készételt, a Penny to go brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával vonták ki a forgalomból mikrobiológiai probléma miatt. Közben a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet minőség megőrzési probléma miatt. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás. A támogatást külön kell kérni a május 20-áig benyújtandó adóbevallásban, hívja fel a figyelmet a Hazai Biztosítási Alkuszak Szövetsége. A nyugdíjbiztosításokra befizetett összeg 20%-a legfeljebb 130 ezer forint igényelhető vissza, amit a biztosítási számlán írnak jóvá. Az összeget a bevallás után 30 napon belül utalja át az adóhatóság. Minél kevesebb beavatkozást vár a turizmus vendéglátásba az új kormánytól a Magyarországi Szállodák és Éttermek Szövetsége. A szervezet tiszteletbeli elnöke a Kossuth Rádióban azt mondta, fontos a tiszta versenyhelyzet, amiben a kormányzat feladata a törvényi szabályozás és az egyenlő lehetőségek biztosítása. Ples Tamás hozzátette, mielőbb ki kellene dolgozni az Airbnb-re vonatkozó szabályokat is. Májusban lezárulnak a volt körszálló bontási munkálatai, ezt követően pedig megkezdődik az épület együttesének felépítése. A bontás során elvégzett statikai vizsgálatok rámutattak, hogy az eredeti tartószerkezet megtartása nem biztonságos, így a módosított építési engedélynek megfelelően a teljes épületet lebontják. A beruházás az ikonikus forma és a városképi megjelenés megtartásával, de immár a 21. századi műszaki követelményeknek maximálisan megfelelve valósul meg. Az első kulcsátadások 2028 tavaszán várhatók. Tagadták bűnösségüket a 2022-ben a 6. kerületi Jókai utcában történt házfalomlás ügyében indult büntető eljárás vádlottjai a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, a per előkészítő ülésén. A balesetben a Budapesti Operett Színház egyik táncművésze maradandó fogyatékosságot okozó sérülés szenvedett. Az eljárás szeptemberben a vádlottak vallomásainak meghallgatásával folytatódik. Cseke Szilárd Munkácsi díjas festőművész életművéből nyílt kiállítás a műcsarnokban. Az alkotó figuratív festményeit, absztrakt erdőképeit, installációit, valamint szobrait felvonultató, az identitás témakörét vizsgáló időszaki tárlatot a nagy közönség június 7-éig tekintheti meg. Átlagos szamóca termés várható idén. Bár a termőterület kissé nőtt, a kedvezőtlen időjárás miatt az idei hozam legfeljebb 7000-7500 tonna körül alakulhat. A fólia sátorban termesztett gyümölcs már kapható, a szabadföldi szamóca pedig május közepén jelenhet meg a kínálatban. Az Agrárkamara szerint a szélsőséges időjárás okozhat még gondokat. 9. alkalommal rendezi meg jótékonysági gálaestjét a Színházi Dolgozók Szakszervezete június 3-án a Víg Színházban. A cél a nehéz helyzetbe került egészségi okokból rászoruló színházi háttérdolgozók támogatása. A kezdeményezéshez csaknem 100 fellépő, közreműködő csatlakozott. A művészek idén is honorárium nélkül vállalják a fellépést. Stagnálnak a lakbérárak áprilisban. A KSH ingatlan.com adatai szerint országosan 2,1%-kal emelkedtek, Budapesten pedig 1,1%-kal csökkentek a bérleti díjak az előző hónaphoz képest. Éves összevetésben azonban országosan 6,5%, Budapesten pedig 4,9%-kal drágultak a kiadó lakások.
1: Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.
2: Thank you.

0: És már is érkeznek az újabb fővárosi hírek itt a Jazzin. Sugár Viktória építész és Fröhlich Georgina sugárfizikus vehette át idén a Nők a Tudományban kiválósági díjat a Magyar Tudományos Akadémián. A 13. alkalommal odaítélt elismeréssel a kutatónők kiemelkedő tudományos munkáját, közösségi szerepvállalását és mentori tevékenységét ismerték el. Nemzetközi elismerést kapott a Semmelweis Egyetem intervenciós onkológiai ellátása, tudatta az intézmény. Ez az elismerés igazolja, hogy a legmagasabb elvárásoknak is megfelel a daganatos betegek kezelése, illetve azon belül annak egy modern, kíméletes ága, ez az onkológiai ellátás, amely képalkotó eszközök például röntgen vagy ultrahang segítségével pusztítja el a tumort, enyhíti a betegek fájdalmát, teszik hozzá. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag felett teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós 60%-ot sem érte el. Az elemzés alapján a legnagyobb állami támogatásban részesülő szektorok termelékenysége nőtt a legkevésbé. Hamisított katonai behívót kapott több Dömösön érő férfi, ezért zaklatás miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz az esztergomi rendőrkapitányság. A hírt a Komárom Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság tette közzé a polisz.hu oldalon. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet, hogy a sajtóban megjelent behívó nem valódi, nyilvánvaló megtévesztésről van szó, ezért kérik, hogy amennyiben bárki is ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, jelezze azt a hatóság felé. Vasárnap tartják az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékező menet a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul, és a rakparton halad. A gyülekezőt 15 óra 30 perckor tartják, a menet 16 óra 30 perckor indul. A nagy színpadon emlékező beszédet mond Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke, és a fellépők között lesz mások mellett Molnár Ferenc Karamell énekes és Bíró Eszter énekesnő színésznő. A családi kedvezmények igénylése során elkövetett pontatlanságokra figyelmeztet a személyi jövedelemadó bevallások kapcsán a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az adóhatóság szerint a leggyakoribb hibák a gyermekszám szerinti jogosultságok megállapításánál, valamint a felsőoktatásban tanulók után járó kedvezmények elszámolásánál merülnek fel. A NAV azt kéri, hogy az érintettek a május 20-ai határidőig szükség esetén az ügyfélszolgálatokon vagy az infóvonalon kérjenek segítséget. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint a csaknem 700 ezer segédmotoros kerékpár 55-60%-a, míg az érintett mintegy 50 ezer e-roller 70-80%-a az előírt kötelező biztosítás nélkül vesz részt a forgalomban. A szervezet közleménye szerint a robogók esetében a kötelező biztosítás megkötésének alacsony aránya már évtizedek óta fennálló probléma. Rendszám hiány a hatóságoknak nehezebb kiszűrni a biztosítatlan járműveket. Erre többnyire csak baleset vagy közúti igazoltatás során derül fény. Időről időre felmerül ugyan a rendszám bevezetése ezeknél a járműveknél is, de ez a végrehajtás technikai és költségvonzatai miatt elmarad. A hely, ami segített címmel családi erőszak túlélőinek fotóiból nyílt kiállítás Budapesten, az Esernyős Galériában a NANE Egyesület és a 3. kerületi önkormányzat szervezésében. A május 28-áig nyitva tartó tárlaton olyan nők fotói, kollázsai és rövid történetei láthatók, akik bántalmazó kapcsolatból kilépve a gyógyulás útján dolgozták fel tapasztalataikat. A projekt célja, hogy megszólalási lehetőséget biztosítson azoknak, akiket a társadalom ritkán hallgat meg, ugyanakkor fontos üzenetet szeretnének közvetíteni a nyilvánosság felé. Önök a Budapesti Hírmagazint hallották itt a Jazzin. Már is érkeznek a friss hírek. Köszönöm figyelmüket. További kellemes rádiózást kívánok. Szabó Katit hallották.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Délelőtt még marad az esős, szeles idő, eladományozza végkielégítését Orbán Viktor, folytatódik az állateledelgyűjtő akció. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Felmentette Havasi Bertalant, a miniszterelnöki kabinetiroda helyettes államtitkárát Magyar Péter miniszterelnök. Az erről szóló határozat tegnap jelent meg a magyar közlönyben. Havasi Bertalan korábban éveken át Orbán Viktor sajtófőnöke volt, majd tavaly nyáron került a kabinetirodához. A kormányváltás részeként pénteken azonnali hatállyal felmentették az Orbán kabinet 13 minisztériumának közigazgatási államtitkárát is. Személyesen vezette körbe tegnap a sajtómunkatársait Magyar Péter a miniszterelnökség volt épületében. A kormányfő pénteken jelentette be, hogy regisztrációval hétvégente látogatható lesz a Karmelita kolostor, valamint a mostani hétvégén a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épülete is. A foglalható helyek hamar beteltek. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délelőtt 10 és délután 4 óra között lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. A Tiszazugi Földrajzi Múzeum lett idén az év múzeuma. A díjat a hagyományoknak megfelelően a fővárosban a múzeumok majálisán adták át. A Nemzeti Múzeumban ma délutánig tartanak a programok, a többi között vezetett séták, kézműveskedés, kvízjátékok és koncertek várják az érdeklődőket. A Szentendrei Művésztelep alapításának 100. évfordulója előtt tiszteleg a Szentendrei Művészmalom manyíló jubileumi kiállítása. A tárlat az alkotókör történetét dolgozza fel, az alapító művészektől a kortárs alkotókig. Mások mellett Czóbel Béla, Kornis Dezső és Aknai János festményein keresztül mutatják be a legfontosabb művészeti motívumok, például a természet szerepét, a kulturális környezet változásait, valamint a szürrealista látásmód megjelenését. A kiállítás október 25-éig látogatható. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamospálya karbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Lezárják a 15. kerületben a Gubó utcát a Csobogós utca után ma 9 és 11 óra között karbantartás miatt. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent Istvántelep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: que c'est.
1: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk, és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
2: Kellemes jó reggelt mindenkinek, ez itt a Jazzy, benne pedig a Jazzy Street, az autós motoros közlekedési magazin. Köszönti önöket a műsorvezető Bögös Sándor, és az elektromos autózás rendszeresen téma itt a Jazzy Street-en, és ha egyszer elektromos autókkal közlekedünk, akkor letelepítünk néha töltőpontokat is ide a Jazzy Street-re, és hát most a teát kértük meg erre, hogy akkor pakoljon le nekünk egy pár töltőpontot és a hozzátartozó információkat, hogy manapság merre felé tartotok például ti, meg hogy látjátok a piacot, mire van igény. Most Orvec Martin, az ügyfélszolgálat vezetője lesz az, aki majd mesél nekünk, hogy tulajdonképpen merre felé fejlesztetek. Amit én tudok, és nagyon sokan mondják, most például egy ilyen külföldi út kapcsán is felmerült, hogy milyen kár, hogy a bankkártyát nem tudom oda tenni, nem tudok rögtön fizetni vele, de hogy akkor ennek lennének-e plusz költségé, vagy nem lennének, vagy ez megnehezíti valakinek az életét, mondjuk akár nektek, mint szolgáltatónak, vagy nekünk, mint felhasználónak. Tehát először is köszöntelek a stúdióba, ha már így rádborítottam egy rakás dolgot.
3: Én is köszöntök mindenkit. Alapvetően bankkártya terminálok fejlesztésében, amikor hát maga az, hogy a töltőállomásainkon elérhető legyen a bankkártya terminál, akkor mi is nagyon sok problémával találkoztunk. Ezért is húzódott el egyébként, ha mondhatok ilyet, elhúzódott, mert szerettünk volna mindent körbejárni, minden eshetőséget, illetve próbálni a lehető legügyfélbarátabb megoldást megtalálni. Ezt egyébként akár az applikációnk fejlesztésében, akár a töltőink letelepítése során is ezt követjük, és hát a bankkártya terminál telepítésénél se volt másképp. Most jelenleg kettő.
2: Van már, amelyik üzemel?
3: Igen, Gelejen, ugye a gelei északi.
2: Igen,
3: és a
2: gelei töltő az egy ilyen legendás töltő, mert az néha még ingyen is lehetett tölteni, amikor annyi áram volt a hálózatban.
3: Igen, most volt, majd erről is beszélgethetünk. Alapvetően az északi és a déli oldalon is egy-egy terminált most nemrégiben letelepítettünk, kettő különböző szolgáltató termináját telepítettük le. Az északi oldalon egy Fortec nevezetű terminált telepítettünk le, még a déli oldalon pedig egy Najax, talán az már ismerős lehet itt egyébként a elektromos autózás kedvelőinek, vagy akik gyakran használják a nyilvános töltőket.
2: Ezt tulajdonképpen most akkor a két cég számára is próbaüzem?
3: Nagy részt igen, egyébként már ők azért tapasztaltabbak a piacon, ezért is velük működtünk együtt, de azért azt láttuk, hogy nem volt zökkenőmentes. Tehát ahhoz, hogy a tényleg, ahogy mondtam, az átlátható és egyszerű kezelést és az ügyfélélményt azt a legmagasabbra tudjuk emelni, ahhoz nagyon körbe kellett járnunk a témát.
2: Bocsánat, nem hagylak ám élni, mert ugye ez a lényeg, hogy nem hagylak élni, azért hívlak meg, hogy beszélj, de nem hagylak. Ha én most odaérkezek ügyfélként, mondjuk éppen nem vagyok te jó ügyfél, akár jöhetek én külföldről is, és látom, hogy van itt ilyen lehetőség, lenne, hogy tudok fizetni.
3: Ez lenne igen a lényeg.
2: Igen, tehát nekem nem kell vele szöszölni, vagy akár éppenséggel, hogyha hazai autósként mondjuk egy másik hálózathoz van valami kártyám, de én éppen ott állok meg nálatok, és nincsen letöltve applikációm, nincsen hozzá ez az érzékelőm, akkor gyakorlatilag oda megyek és egyszerűen lehúzom a kártyát. Hogy működik maga a dolog? Tehát amikor oda megyek, akkor én úgy csinálom, mint az önkiszolgáló benzinkutaknál, hogy beütök, mit tudom, mennyit, hogy fölveszek 20 kilowattot, az beütöm, lehúzom, és annyi, vagy hogy lesz?
3: Nem. Alapvetően, amit mondtam, hogy tök egyszerű a dolog, itt is ezt követtük. Jelen pillanatban ez úgy működik, hogy egyébként a terminálnak a kijelzője könnyen olvasható és viszonylag nagy, végigvezeti az ügyfelet a folyamaton, tehát megérkezik az ügyfél, alapvetően ki kell választani a csatlakozót, a terminál egyébként jelzi, ha az ügyfél esetleg nem látná, de jelzi, hogy melyik a szabad csatlakozó a kettő közül, tehát egyes vagy a kettes csatlakozó, ki kell választani a szabad csatlakozót, vagy amelyiket az ügyfél éppen használni szeretné.
2: Rádugom az autóra.
3: Nem, az nem, a legfontosabb, hogy én egyébként mindenkinek azt javaslom, hogy az legyen a legutolsó folyamat, hogy alapvetően először van egy depozit, ugyanúgy, mint a applikációs indításnál, szerintem ez talán az önkiszolgáló.
2: Igen, nincsen bérletünk, akkor gyakorlatilag van egy ilyen befoglalási összeg, amit el tudunk tölteni.
3: Így van, ez itt is így van, tehát van egy előzetes depozit, odaérinti a kártyát, ez nyilván lehet fizikai plastikkártya is, de lehet egyébként
2: mobil,
3: vagy egy ilyen virtuális kártya is, azt odaérinti, megtörténik a tranzakció, és ekkor kell igazából az autót csatlakoztatni.
2: Amikor azt az összeget, ami ugye a befoglalandó összeg, akkor azt leveszi, az nálatok olyan 6000 forint. árnyéka induló,
3: a bankkártya, nem? A bankkártya terminálnál egységes van, ott egy darab 15 000 forint van, de igazából ez majdnem minden szolgáltatónál ugyanez az összeg van, de...
2: Tehát akkor a bankkártya kicsit más.
3: Így van, de ilyenkor, amikor fizikailag érintik a kártyát, vagy ugye a virtuális kártyát, ez sokkal gyorsabban működik egyébként a bankoknál, talán erről már beszélgettünk korábban. A bankoknál ebben az esetben sokkal gyorsabban történik a befoglalás, illetve az elengedése is a befoglalt összegnek.
2: De hogyha véletlen akár nem indul a töltő, vagy bármi baj van, akkor mennyi idő után kapom vissza a pénzt?
3: Ez megint bankfüggő, de itt a tapasztalatok az, hogy egyébként akár egy órán belül is elengedi a bank.
2: Tehát nem kell várni 2-3 napot, hogy újra lássam.
3: Főleg abban az esetben, hogyha történik is tranzakció, tehát mondjuk egy 6000 forintos tranzakció történik a 15000-ből, akkor van, hogy 2-3 perc alatt visszaérkezik a
2: ez jó. Ezt mondhatok, hogy ezen rengeteg meló volt, mert nektek is rettenetesen csípte a szemeteket, hogyha bármi ilyesmi volt, akár valaki elindította egy teljes indításnál, és volt befoglalás, de valami miatt nem működött, vagy nem töltött annyit,
3: pontosan,
2: hogy akkor azért nagyon sok idő volt, amíg visszajutott az emberhez a pénz.
3: Így van, így van. Itt ez sokkal gyorsabban történik.
2: Aha, ez jó. Na várjál, zenélünk egyet. El ne felejtsd.
1: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Parlament. Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, a vendég a TEA, töltőhálózat, és Orevesz Martin ügyfélszolgálati vezető, akivel beszélgetünk, mert ugye a kártyás fizetés elindult most már akkor nálatok is. Tehát ha van egy bankkártya, van egy mobiltelefon, akkor gyakorlatilag meg tudunk állni. Ha valaki most kapcsolódik be, akkor itt 15 ezer forint az, amit ugye levesz. Ha nem töltjük el, akkor akár pár perc alatt ezt a fennmaradót visszakapjuk.
2: Pontosan, ez így sokkal gyorsabban történik.
1: Nem borítja fel a családi költségvetést egy hétre.
2: Nem. Nyilván, hogyha valaki ötször próbálkozik indítani, akkor 5-ször 15 ezer forint, az lehet, hogy meglátszik egy pár órás befoglalás esetén is, de egyébként nem. De a tapasztalatok...
1: Mi van akkor, hogyha mondjuk nem indul el? Ilyenkor érdemes benneteket fölhívni?
2: Abszolút. Abszolút.
1: Az tehát ne indítsuk el lehetőleg még háromszor, úgyhogy nem fog működni, tehát hívjuk fel az ügyfélszolgálatot.
2: Így van, az ügyfélszolgálat pedig meg tudja nézni azt, hogy egyébként minek a hibájából nem indult el, tehát hogyha esetleg azt látják, hogy az oszlop valami hiba üzenetet kommunikált, mert mondjuk előfordul, hogy újra kell indítani az oszlopot, vagy bármilyen műszaki hibája van, akkor azt egyébként azt kiírná a terminális, hogyha esetleg valami a csatlakozókkal valami probléma van, akkor azt egyébként a terminális jelzi, hogy nem elérhető, vagy meghibásodott, de egyébként az ügyfélszolgálat képes arra természetesen, hogy újraindítja a töltőt, illetve arra is, hogy onnantól kezdve az ügyfelet végigvezeti a folyamaton és segíti. De egyébként a...
1: Olyankor akkor nem kell újra elindítani, tehát megint nem kell betenni azt a 15 ezeret, akkor be kell tenni akkor is.
2: Így van, ennek az a lényege, hogy alapvetően mindegyik tranzakció az külön tranzakciószámhoz tartozik, ezért egy új indítás az nyilván egy új tranzakció, hiszen a befoglalást azt nem lehet összekötni a kettővel.
1: Úgyhogy akkor, hogyha nincsen több, mert hogy ennyi volt valakinek a kártyáján.
2: Ilyennel egyébként még mi nem találkoztunk, tehát hogy ilyen még egyébként legalábbis, amit én tudok, ami hozzám eljutott információ, az ilyen még egyébként sohasem volt. Abban az esetben szoktuk javasolni még, hogy az applikációs letöltést, bár mondom, tehát itt még a bankkártya terminálnál se, illetve az applikációs indításnál se tudok olyanról, hogy mondjuk emiatt nem tudott volna valaki tölteni. De van rá egyébként megoldás.
1: Szerintem én még mindig annak vagyok a híve. Sokkal egyszerűbb, hogy veszünk egy bérletet nálatok.
2: Egyetértek.
1: Igen, ez arra jó ez a bankkártya, hogyha valóban beesek, meglátom, hogy ott van egy töltő, akár külföldiként, vagy egy másik szolgáltató partnereként, elindítom a töltést, töltök, tovább megyek. Péke van.
2: Pontosan. Ennyi. Egyébként a bérletünk, ugye, de azt szerintem már erről
1: mennyi idő egyébként, bocs, mennyi idő elindítani a töltést így egy kártyával?
2: Ha valaki, természetesen, nekem nagyjából 2 perc, tehát, hogy így
1: tehát nem dráma.
2: Nem, abszolút nem. Szerintem, aki adhok tölteni szeretne, tehát hogy nem minden nap jár arra felé, és nincsen te a regisztrációja, akkor én azt gondolom, hogy...
1: Ami jelen esetben hiba.
2: Ami jelen esetben hiba, mert egyébként egy bérlettel ugye sokkal kedvezőbben lehet
1: olcsóbban
2: tölteni.
1: Nincs indítási díj, annyit töltünk, amennyi van a bérletünkön.
2: Így ennyi, van, tehát. De ugye azokat is meg kell valahogy szólítani, akik mondjuk akár csak hétvégente mennek nagyobb útra, családdal, családi látogatás, vagy valahova kirándulni. Azt vettük észre ennek kapcsán, hogy egyébként a kártya terminál használata az inkább a hétvégi napokra tolódik, pontosan emiatt, mert ugye ott meglátják, hát akkor nem kell regisztrálni, megspórolok annyi időt, és ugye ott egy kiváló étterem van, tehát inkább a regisztrációval töltött időt abba az étterembe töltik le, legalább ugye a gelei töltő tekintetében.
1: Van, aki azt mondta, hogy jó a kávé, van, aki azt mondta, hogy jó a süti.
2: Igen. Úgyhogy nagyjából 1-2 perc elindítani a bankkártya terminálon keresztül. Hibát mi még nem tapasztaltunk rajta, ugyanakkor azt is el kell mondanom, hogy nem eredményezett borzasztó nagy forgalomnövekedést a terminál kihelyezése. Még konkrét ügyfélélményt nem kaptunk, tehát még nem jött visszajelzés, hogy ez milyen szuper volt, hogy van ott bankkártya terminál.
1: De azt sem mondták, hogy menjetek a fenébe.
2: Így van, de ilyenre se volt példa. Igazából az én statisztikáim szerint, aki azon próbálkozott tölteni, az annak elsőnek eddig elindult, úgyhogy eddig én boldog vagyok ezzel a fejlesztéssel.
1: Igen, de ez mindenképpen egy ilyen hiánypótló dolog, és ezt szerintem a külföldiek fogják majd igencsak szeretni. Amikor az ember megérkezik valahova, akkor azért külföldön sincs olyan nagyon sok helyen még ilyen, hogy tudjak fizetni bankkártyával.
2: Én azt gondolom, hogy majd az ősszel megint, ha beszélgetünk, akkor már tudok a nyári szezonról frissebb adatokat hozni. Én azt várom, hogy a nyári szezonban majd nagyobb igény lesz rá, hogy ezt a terminált használják. És remélhetőleg addigra több helyen is lesz ilyen bankkártya terminálunk, mert ennek a telepítését elkezdjük hamarosan.
1: Megint zenélünk egyet, aztán utána egy picit visszamegyünk a bérletre, mert ugye van, aki nem is tud róla, van, aki tud róla, de érdemes egyébként odafigyelni rá, hogy egyáltalán hogy működik, mind működik, hogy lehet rátölteni, ha elfogyott, akkor mit csinálok, hogyan töltök rá, rátölthet-e valaki, mit tudom én, karácsonyi ajándéknak nekem pénzt, vagy nem tölthet rá. Tehát rengeteg dolog volt, ami itt felmerült kérdésként, amikor egyszer már erről beszéltünk, úgyhogy ezeket most majd mindjárt átborítom a zene után.
0: Jesse. Együtt vagyunk.
3: Longing to fall down to earth, I gave up my unity with source. I turn into 1,000 golden raindrops just to touch your naked face, drizzling softly over your smile. I merged with you.

Kanyodjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, még mindig itt van a Tea, és vele együtt Orvec Martin, az ügyfélszolgálat vezető, és hát a Tea az nem az a Tea, amit a csészébe töltögetünk, hanem az, amit áramban az autóban, mert a Tea töltőhálózat érkezett meg ide most a Jazzy Streetre. És ugye az előbb beszéltünk a bérletrendszerről, én nem is tudom, hogy van-e hasonló jellegű, szerintem nincsen még mindig, úgyhogy még egyelőre a konkurensek nem ébredtek fel, és nem másolták le a rendszert. Ezzel ti egyedülállóak vagytok a piacon, és miután ugye nekem van Teás applikációm, tehát én tudom, hogy a bérlettel ugye nincs indítási díja, és általában jó egy néhány százalékkal kedvezőbben tölthetek. Másrészt meg egyébként az applikációra is érdemes odafigyelni bérleten kívül, tehát hogyha valamerre elindulunk, akkor nézzük meg a töltőpontokat, mert például múltkor pont belefutottam egy olyanba, hogy keresgéltem, hogy hol töltsek, hol álljak majd meg, és ki volt írva, hogy most éppen kedvezőbb áron tudok tölteni valamiért. Őszintén szólva, hogy nem érdekelt, hogy miért, de az érdekelt, hogy kedvezőbb áron tudok tölteni.
2: Igen, erről is fogok szót ejteni, de először visszamennék a bérlethez is, hogy ez egyedülálló, valóban az, hiszen nálunk van egyedül olyan előre feltölthető összeg, amit utána teljes egészében le tud tölteni az ügyfél.
1: Igen, és egy nagy dolog, hogy nincs benne lehúzás, nincs benne semmi trükk, tehát amit feltöltöttem, azt letöltem, sőt még kerestem is rajta.
2: Így van, mert ugye 10% kedvezményt biztosítunk kilovattóránként, jelenleg 20, 40 és 80 ezer forintban lehet egyébként tök egyszerűen pár gomnyomással az applikáción keresztül bankkártyáról feltölteni ezt a prepaid egyenleget. Azonnal megjelenik, tehát hogyha valaki esetleg lemerült az egyenlege és azt a töltőnél jön rá, applikáción tényleg pár kattintással is azonnal megjelenik, azonnal aktiválódik a bérlet, tehát nincs három, ebben az esetben nincsen várakozási idő, hogy ez aktiválódjon és feltöltésre kerüljön, úgyhogy ez azonnal megtörténik, és hát utána 10% kedvezménnyel lehet tölteni, ami még fontos, hogy egyébként mi értesítjük az ügyfelet, mert említetted, hogy mi van, hogyha lefogy, tehát mi pár nappal vagy egy 5000 forint alatt értesítjük azonnal az ügyfelet, hogy egyébként fogyóban van az egyenleg, és hogyha szeretné feltölteni, akkor az applikációba ez könnyedén megteheti, illetve ami fontos, és már érkezett visszajelzés ennek kapcsán, hogy amikor lefogy a bérletegyenleg, akkor megáll a töltés, tehát a folyamatban lévő töltés esetében fogy el az egyenleg, akkor megáll a töltés, ezért erre alapvetően mi azért szeretnénk, hogy ez így is maradjon ez a rendszer, hiszen szerintünk az a legtranszparensebb, hogyha tudja az ügyfél, hogy éppen mennyiért tölt, illetve hogyha lefogy az egyenleg, akkor ne ugorjon át egy másik ársávba, hiszen utólag jön rá, hogy akkor többért töltött. Valaki nagyon szereti ezt a bérletet, nekünk az a legfontosabb, hogy ez átlátható legyen, tehát mindenki tudja, hogy éppen abban a töltési folyamatban mennyit fog fizetni a végén. Tehát ezért áll meg a töltés egyébként az egyenleg lefogyása után.
1: Nőtt a bérleteseknek a száma?
2: Hát
1: mennyire ismerik az emberek?
2: Ismerik. Egyébként az aktív felhasználóknak, tehát ugye van egy bizonyos
1: Vannak a törzskuncsaftok, akik gondolom bérlettel.
2: Így van, tehát vannak az aktív felhasználók. Az aktív felhasználók alatt értem, akik heti szinten használják egyébként a Tea hálózatát. Az ő százalékuk, tehát inkább a 60-70 százalékuk az, aki egyébként használja a Tea bérletet, tehát ez szerintem egy elég jó arány, és akkor elég jól ismerik alapvetően ezt a rendszert, illetve amit mi tapasztaltunk, hogy a budapesti töltők, tehát a budapesti helyszíneinknél a 70%-a a töltéseknek az biztos, hogy bérletből indul el körülbelül, tehát azért szeretik. Azok, akik rendszeresen használják, nyilván őket is próbáljuk alapvetően ezzel megszólítani, ha bár azt szeretném mondani, hogy ez egy 20 000 forintos összeget két év alatt lehet letölteni, ami egy átlagos akkumulátorkapacitású autónál 4-5 teljes feltöltés. Legrosszabb esetben is, tehát hogy szerintem azért könnyen el lehet használni, de inkább ugye ez a bérlet egyenleg azoknak szól, akik rendszeresen használják egyébként. És azt is látjuk, hogy sikerül őket megszólítani ezzel a kedvezménnyel.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy Autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Még mindig itt van a Tea, és vele együtt Orvec Martin, az ügyfélszolgálat vezető, és valamikor karácsony előtt beszélgettünk, és akkor jött ilyen e-mail ezzel kapcsolatosan, amikor valaki kérdezte, aztán utána nem tudtam én sem megválaszolni, meg el is felejtettelek fölhívni benneteket, tehát azért több sebből vérzett a dolog. Hogyha valaki mondjuk azt mondja, hogy születésnap, névnapra, karácsonyra, vagy csak úgy szeretne valakinek rátölteni, azt meg tudja tenni, vagy pedig utalját neki a pénzt, aztán mondja meg, hogy töltsed föl.
2: Nem, van erre lehetőség, van ajándékutal. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy aki szeretne ajándékozni, az hozzánk fizeti be a bérlet összegét átutalással, és akkor alapvetően mi pedig megküldjük neki, mint egy ajándékutalványt igazából, ami van egy kuponkód, a
1: másik az applikációjában megérkezik.
2: Így, na mondjuk akkor, e-mailbe küldjük.
1: Na várjuk, ezt vezessük le. Tehát én most azt mondom, hogy akkor én most szeretnék mondjuk a lányomnak teljesen mindegy, azt mondom, hogy föltöltenék neki 20 000 forintot a kártyára, mert hogy tudom, hogy sokat megy az elektromos autóval, és akkor ez egy jó ajándék.
2: Így van. Nálunk
1: tehát ezt, mit kell csinálnom?
2: Nálunk ezt e-mailbe lehet jelezni ezt az igényt, mi akkor igazából átküldjük.
1: Hova küldöm az e-mailt?
2: Ugye van a központ e-mail címünk a help@tea.hu, van a weboldalunkon is fenn van ez az e-mail cím, oda megérkezik az igény, és akkor igazából a vevő befizeti
1: az egyenleget. Ott van számla, és akkor arra
2: így van, és akkor mi meg pedig megküldjük az ajándékutalványt az ajándékozónak, aki pedig akár kinyomtatva, vagy elektronikus
1: úton. Az ilyen digitálisan érkezik meg, gondolom, az applikációba.
2: Nem, e-mailbe megküldjük, e-mailbe? És akkor azt utána pedig akit megajándékozunk, annak oda tudjuk adni. Azon van egy kuponkód, az applikációban pedig azt a kuponkódot be tudja írni, és akkor feltöltésre kerül az adat.
1: Hát
2: pontosan, igen.
1: Nagyjából körbejártuk most hirtelen ezt a dolgot, úgyhogy igen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Még én egy dolgot szerettem, nem tudom, van-e még időre. Ugye ez a...
1: Nincs, de mondjad.
2: Ez az idősávos kedvezmény.
1: Igen, igen, igen.
2: Szerintem még az egy jó dolog. Ugye van még nekünk ez az idősávos kedvezményünk, amiben több partnerünkkel együtt működünk. Legtöbb esetben olyan partnerekről van szó, akiknek napelemes termelésük van a helyszínen, és azt szeretnék kedvező báron egyébként a villanyautósoknak felajánlani, és mi pedig az
1: ilyen...
2: Van, és egyre több partnerünk csatlakozik, aminek mi nagyon örülünk, mert mi nagyon szeretjük, hogyha tudunk valami további kedvezményeket nyújtani a villanyautósoknak.
1: Tényleg én, amióta a Tea hálózattal találkoztam először, azért is figyelem mindig, hogy merre felé haladtok meg, hogy csináljátok a dolgokat, mert már akkor is az első pillanattól kezdve korrekt volt a rendszer.
2: Erre figyelünk, nekünk talán ez az egyik legnagyobb értékünk, vagy az
1: és nem az extra profit volt a lényeg, mert azért beszélgettünk időnként Norbival, az ügyvezetővel, a tulajdonossal, és mondta, hát időnként azért buktatok rajta.
2: Igen. Előfordult ilyen is, de attól függetlenül nekünk mindig az ügyfélélmény és a korrektség az első. Egyébként
1: igen,
2: magunk is villanyautózunk, tehát hogy tudjuk, hogy mi az, ami értéket tud képviselni ebben.
1: Na, akkor ugorjunk vissza erre a sávos kedvezményre, meg mindenféle.
2: Ugye ez az idősávos kedvezmény esetében, tehát vannak olyan napok és időszakok, amikor a
1: dől a napenergia.
2: Így van, és akkor a partner kérésére is, és vele együttműködve további kedvezményeket tudunk adni. Ez nagyon fontos, hogy ez kizárólag a regisztrált ügyfeleknek elérhető, tehát aki a te applikációból regisztrált ügyfelként indítja a töltést. Ugyanakkor fontos, hogy akinek bérlete van, ő eredetileg 10% kedvezményt kap, viszont ez az idősávos kedvezmény még a bérletre is érvényes, tehát összevezethető a bérlettel, tehát ez azt jelenti, hogy még a bérleten felül is kap kedvezményt ebben az idősávban. Ez több helyen egyébként Budapest és Budapest környéki helyszíneken is már él, úgyhogy az applikációt kell követni, és ott nézni, hogy mikor van ez a plusz kedvezmény.
1: Igen, nem is tudom, merre felé mentem, és ráléptem az applikációból, indítottam a töltést, és néztem, hogy valamiért van valamilyen kedvezmény, és hát innen is jött a kérdés, hogy akkor ez most hogy a zöldükbe is születik, így, hogy még kapunk plusz kedvezmény. Még kapunk plusz kedvezményeket. Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltál.
2: Köszönöm
1: sok
2: szépen.
1: Sikert nektek. Időnként majd nyúzlak benneteket, hogy merre felé haladtok, mert azért mindig vannak tervek.
2: Így van. Köszönjük szépen.
1: Én is köszönöm.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén köszöntetem Hajdú Nórát, a Lépmotor marketing vezetőjét, és hát vele beszélgetünk a B10-es változatról, amelyik volt nálunk, és kellemes jószág. Egy-két dolog van, ami miatt nagyon haragszom a tervezőkre, és arról is beszélgetünk, hogy a tervezők elemben hajlandóak mindenféle kompromisszumra, hogyha azt mondják, hogy ez nem is rossz ötlet, amit az ember mond, de hát először is akkor szép napot neked, szia!
2: Szia, Sanyi, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát előtte volt kint a C10-es, az egy jó nagy vas. Egyébként egy szerethető autó, jó vezetni, jó a futóműve. A mindent berakunk az infotainment rendszerbe, azért én annyira nem szeretem, meg egyébként mondtad, hogy sok mindent lehet változtatni, mert hogy például annak idején panaszkodtatok, hogy nincsen benne, pontosabban az ügyfelek panaszkodtak, hogy nincsen benne az egypedálos rendszer, és egyszer csak paf, így beesett az égből a rendszer a frissítéssel keresztül. Igaz, hogy még az speciál nem sikerült tökéletesen megcsinálni, mert hogy kiírja a rendszer, hogy ha be akarod tenni az erős visszatáplálásba, az egypedálosba, akkor álljál meg és úgy tegyed be. Na de hát gondolom, majd ez is változik. De hát akkor egy pár szóba kicsit mutassuk be a B10-est, hogy hova is kell nekünk ezt akkor besorolni.
2: Nagyon sok mindent elmondtál előre, de akkor tudjuk azt, hogy a B10-es az ugye egy
1: kompakt.
2: Alsó, ez így van, tehát ez egy C-SUV, tehát egy alsó középkategóriás SUV.
1: Ami így egy kicsit becsapós, mert egyébként csomagterem bőven van, hátsó lábterem, utasterem bőven van, és egyébként meg egészen nagy az autó belülről.
2: Nem baj, ha kijavítalak, mert a hátsó lábtere, meg az utastere az egyszerűen kategória bajnok.
1: Na most nem akartam ennyire fényesíteni.
2: Hát a tények makacs dolgok.
1: Ezért hívtalak meg téged.
2: Így van. Tehát, hogy azért ez egy középkategóriájú SUV, ízig-vérig SUV.
1: Minden le van vezetve, hogy ki mekkora belső térrel, ki mekkora lábtérrel, ki mekkora fejtérrel, ki mekkora csomagtérrel rendelkezik, és aztán ebből akkor mindenki úgy megállapítja, hogy saját autóját hova tudja bepozicionálni.
2: Igen, azt tudom mondani, hogy a B10-es, ugye egyrésztről azt tudjuk, hogy a Lépmotor az elérhető elektromobilitást kínál. Magyarul nem kell hozzá Rockefellernek lenned, hogy hozzájuss egy ilyen autóhoz. Az elérhető elektromobilitás, az elérhető innováció megtestesül ebben a B10-esben, és én szerintem egyébként, amit még nagyon fontos elmondani, és remélem ezzel te is egyetértesz, hogy érzésre, ránézésre ez egy európai szemnek kellemes autó, és egy európai fenéknek kellemes utómű.
1: Na, akkor mondom, hogy értem meg ezt a teszten. A formavilág egyébként szerintem tök kellemes tényleg. Tehát semmiféle kiugró nincsen benne, nem csináltak valami világ megváltó formát. Próbálták úgy csinálni, hogy a közeg ellenállási tényezője jó legyen.

0: legyen az autónak, tehát jó légellenállási tényezője legyen, tehát sima felületek, szépen megrajzolva, gömbölyödik, de nem ez a bután gömbölyödő, hanem teljesen rendben van a szemnek, jó a mérete, tehát ha kiszállok és visszanézek az autóra, akkor azt mondom, hogy jól választottam, mert hogy úgy rendben van, amit látok. Ha beszállok az autóba, akkor jó a futóműve, jó a kormányzás, tehát hogy minden rendben van benne, tehát összességében autóként egy olyan autót építettek, amivel ha beleülsz, akkor jó vezetni és jó benne utazni. Aztán utána jönnek azok a dolgok, aminél azért szerintem el kéne gondolkodni, de majd arról beszélünk, de mesélj, hogy mi az, amit még a gyáriak fontosnak tartanak, meg te is.
1: Hát az európaiságot mindenképpen, tehát hogy
0: az
1: erre a piacra készült, és ez szerintem a
0: leszámítva az infotainment rendszert, igen.
1: Igen, de majd most már bingózni fogom az infotainment rendszeredet. No,
0: de majd mondom egyébként, hogy mit kéne csinálni. Majd
1: mondok valamit, amit hál' Istennek nem teszteltél, és ez az 5 csillagos Euro NCAP tesztje az autónak. Mert ha emlékszel, amikor bemutattuk az autót, már akkor is nagyon büszkén mondtuk el, hogy olyan modell és belevéve mindenkit még nem volt, ahol ennyire magas volt a felnőtt és a gyerekvédelem együttes pontszáma, és azért nagyon fontos, ez egy családi autó. És örülök, hogy nem tesztelted, de ezt mondjuk el róla akkor is, hogyha ez nem feltétlenül látszik a karcsú íveken, vagy a dinamikus vonalakon, vagy azon a, én szerintem egy nagyon szexi pényszórón, amit kapott, ugye ez a 3 kis vonal.
0: Világítás. Nem mindegyiknél mondhatjuk el, hogy jó az autónak a világítása, ennél speciál jó volt. Igen, tehát tényleg tisztességesen megvilágítja előtted a felületet.
1: És szép is. Igen. Neked nem tetszik?
0: De egyébként igen, csak szekállak, tudod.
1: Igen, én meghagyom magam. Mit mondjunk még?
0: Zenélünk egyet, aztán jövünk vissza, és akkor beszélünk a belső térről, anyagokról, meg a vezetésről, meg az akkumulátor kapacitásról, meg a hatótávról, meg a fogyasztásról és ilyenekről, amik az egyébként meg fontos dolgok. Úgyhogy némi zene, és jövünk vissza.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Délelőtt még marad az esős, szeles idő. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter, annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfok helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Az újságírókat Magyar Péter miniszterelnök vezette végig a bejáráson. Arról még nem döntött a kormány, hogy mi lesz a Karmelita kolostor funkciója a jövőben. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekord közeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Járókelők közé hajtott, majd egy kirakatnak ütközött egy autó az észak-olaszországi Modenában. 8-an megsérültek, 4-en közülük súlyosan. A sofőr egy 30 éves marokkói származású olasz férfi, aki a gázolás után késsel rátámadt több emberre, majd megpróbált elmenekülni, de a járókelők feltartóztatták. A szemtanúk szerint az ámokfutó kábítószer vagy alkohol hatása alatt lehetett. Ma van a magas vérnyomás világnapja. A kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomásmérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon. A felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben kezdetben még országszerte, majd később már csak a középső, valamint a keleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten, viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak ma napközben, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békésmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. Ma reggel 9-től 10:30-ig szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, pesti alsórakpart útvonalon futóverseny miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Farkas Renáta, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street, a műsorvezető Bögös Sándor.
1: A vonal túlsó végén itt van velünk Hajdú Nóra, a Lépmotor marketing vezetője, meg hát vele együtt a Lépmotor B10-es változata, ami egyébként tényleg egy kellemes autó. Most jön az a része a dolognak, amit én ugye ketté választottam, hogyha beülünk az utastérbe, tényleg kényelmes az ülés, úgy rendben van minden. Műszerfalon is, ami megjelenik előttem, az nekem bőven jó arra, hogy én lássam, hogy hogy állok. Aztán jön az, hogy elindulok vele, hogyan tudok vele takarékosan közlekedni. Ez még akkor is működik, hogyha azok a rendszerek, amiket egyébként a mérnökök kitaláltak, az infotainment rendszer kialakítása miatt azért nem használhatók olyan felhőtlenül, de hogyha mondjuk beállítok egy közepes módot, tehát az üzemmódok közül, meg egy közepes visszatáplálást, és úgy közlekedek az autóval, vagy leteszem ekkóba, és úgy közlekedek, mert még úgy is bőven tökéletes dinamikája van, akkor tulajdonképpen annélkül, hogy bármibe belekotoráznék, tehát egy átlagos felhasználónak, aki elektromos autót akar, de még ő nem érzi magát annyira vájtfülűnek, hogy minden bepiszkáljon, akkor is lehet jó fogyasztási értékeket elérni vele, ami azt jelenti, hogy ilyen átlagosan, hogyha ha semmire nem figyelnek oda, akkor is ilyen 15-16 kW környéken el lehet vele közlekedni. Hogyha az ember jobban odafigyel, akkor ennél lényegesen kevesebbet lehet. És most lép be az a másik vonal, hogyha wide-fülű elektromosok akarják ezt az autót megvenni, nekik nem javasolom. Mert hogy ahhoz, hogy például vissza tudjak táplálni, tehát ez az élő gyakorlat volt, ugye beállítom a navigációt, a navigáció elkezd engem terelgetni, rengeteg elágazás, keskeny utakon megyek valamerre, próbálok eljutni A-ból B-be, haladok, tehát időnként változtatnám a visszatáplálást, tehát kilépek a navigációból, próbálom piszkálni a képernyőt, kicsi a piktogram amúgy is, próbálom eltalálni, ha eltalálom, akkor nem hajlandó visszatáplálni, éppen csak a másodikra vagy a harmadikra nyálazom az ujjam, közben elmentem az elágazás mellett, amire visszalépek a navigációba, elátkoztam a tervezőt már rögtön első pillanatban, és ez így tovább, és erre mondtad azt, hogy ha van jó ötlet, akkor lehet, hogy megcsinálják. Én nekem az volt az ötletem, ami hogy így ültem az autóban, hogyha a középső kijelző bal szélén három darab nagyméretű kockát elhelyeznek, ami még mindig bőven marad elég a kijelzőből az összes többire, mert hogy nincsen kihasználva a kijelző teljes egészében, akkor azzal én csak oda bökök arra a kockára, annélkül, hogy jóformán elengedném a kormányt, és már megvan a három darab visszatáplálásom, és boldogság van. És nem kellett nekik fületbe építeni az autóba, tehát ha ez benne lenne, akkor ez a kategória egyik legjobb autója lenne, mert hogy keveset eszik, jól megy, dinamikus, van benne hely, tényleg jó vezetni, mert hogy mondom, tehát azok, akik az autót tervezték, azok úgy nagyon rendben voltak. Tehát az egy nagyon jó csapat, le a kalappal előttük. Tehát minden megvan benne. Még azt mondom, hogyha nem bosszantanak halálra ilyen hülyeségekkel, akkor van komoly vezetési élményem is.
2: Hát akkor erre én csak azt mondhatom, hogy én továbbítom a gondolatodat, ugye?
1: Tudnék, tök jó lenne. És baromi egyszerű, nem kerül pénzbe. Nem kell füleket betenni, nem kell semmit, és nagy méretű legyen az a kocka, olyan, amit két ujjal oda nyúlok, és valamelyik ujjamat csak észreveszi.
2: Így fogom továbbítani, mert ugye ez nagyon fontos, tehát mi folyamatosan adunk visszajelzéseket a gyártó felé. És hát ahogy te beszéltél már itt az elején arról, hogy az egypedálos vezetés a bevezetéskor még nem volt benne az autóba, de márciusban egy otafrissítés keretében ugye a felhőből megérkezett ez a lehetőség. Ugyanígy ki tudja, hogy a te módosítási vagy javítási javaslatod az melyik
1: vonalban. Hát a nyitott fülekre talál a dolog, de akkor már négyet tegyenek, igen, mert már közben ugye belépett az egypedálos működés, ami egyébként tök jó a városban is, meg nagyon sok helyen. Tehát, hogyha ez megvan, akkor tulajdonképpen tényleg egy könnyen kezelhető autóvá válik, mert akkor ott van mindig a kezed ügyében, és én azért mondtam ezt a bal szélre elhelyezést, mert hogyha ez ott van, akkor a kormányt, ahogy fogod, tényleg csak egy ilyen pár centit kell oda nyúlni, és irdatlan gyorsan, egyszerűen tudsz akkor üzemmódot váltani, és már is boldog vagy elektromos autósként is, aki meg szereti piszkálni ezeket a rendszereket. Az összes többi, ami meg az infotainment rendszerben van, tehát, hogyha lehúzom fölülről lefelé a képernyőt, akkor kapok egy olyan menüsort, amiben benne van minden olyan, ami kell, tehát tükröt beállítani, ezt csinálni, azt csinálni, tehát azok a dolgok, amik kikerültek volna egyébként ilyen különböző gombokra, egy lehúzással ott vannak, és mivel azt nem percenként használom, ellenben, hogyha bárki beül az autóba, nem kell elveszni a menürendszerben, tehát ez ott van minden olyan, ami fontos, ahhoz, hogy belagd az autót. De mondom, ez a visszatáplálás, ez szívenütő volt, hogy nekem ki kell lépni a navigációból, és úgy kell bizzergálni, hogy közben meg eltévedek. Na mindegy. De amúgy meg tök jó.
2: Azért, hogy a vezetők többségének azért ez a megoldás, ez amennyiben használni akarja ugye az egy pedálos módot, akkor berakja.
1: De az nem jó, tehát hosszú távon az országúton nem jó, tehát azért mondom, hogy ez úgy a jó, ha tudsz váltani.
2: Mennyire király.
1: Igen, nem tudsz meggyőzni.
2: Értem, amit mondasz. Nem akarlak meggyőzni. Nem, dehogy nem.
1: Miután az autót tudja, tehát ne vegye már el egy infotainment rendszer tervező embertől ezt a lehetőséget, hanem akkor tegye bele úgy, hogy az használható legyen, és akkor lesz igazi boldogság. Mert egyébként meg én annak ellenére, hogy mondom, ezekért haragudtam rá, de úgy adtam vissza, hogy ha tulajdonképpen ezen valahogy lehet segíteni egyszer egy frissítéssel, akkor gondolkodás nélkül belülnék, és ez az autó, ez tökéletes lenne.
2: Jaj, de örülök, de akkor beszéljünk gyorsan arról, hogy ami nálad volt, ugye az egy nagyobb akkumulátoros változat volt, egy tisztán elektromos Leapmotor B10-es, egy 67,1 kWh-s akupak, aminek a VLTP hatótávolsága az 435 km.
1: Na, annál többet
2: nem
1: tud.
2: Nem tudom.
1: Annál többet
2: Na,
1: tud.
2: Aha, azt akartam kérdezni, mert amikor téged kérdezzek a valós hatótávról, akkor te valahogy mindig többet tudsz belőle kicsavarni.
1: Hát mert igyekszik az ember, még akkor is, hogyha nem hagyják. Ja. Tudod, az egy szúrás azért mindig jár.
2: Jó. De azt tudjuk még, hogy ez egy 218 lóerős motor.
1: Jól megy. Jól amiről megy egyébként, beszélünk. Van dinamikája.
2: Nyomatéka 240 Nm, és 0-ról 100-ra 8 másodperc alatt gyorsul.
1: De egyébként 100-ról is jól gyorsul fölfelé. De azért mondtam, hogy rendben van az autó, tehát van vezetési élményed, van dinamikád, ott van az úton, jó a futóműve, lenyeli mindazt, amit alulról kap, tehát alig jut el a fenekedik valami belőle. Tehát autóként egy nagyon jól megépített autó. És jó hatótávban.
2: Így van.
1: Tényleg, mennyi a töltőáram? Várj, mert azon gondolkodom, de arra most nem emlékszem, hogy állandóan cserégetem az autókat, és időnként van totális katyvasz az agyamban ez ügyben.
2: Van egy 11 kW-os váltóáramú töltésünk, illetve ha gyors töltőre teszed, akkor speciál a te változatod, tehát a nagyobb akkumulátor az akár 168 kW-os teljesítménnyel is tölthető.
1: Stimmel, mert meg is állapítottam, hogy egészen jól fenntartja ő is a töltőáramot, egészen sokáig, és egész gyorsan tudtam szabadulni a töltőoszlopról, így most már kezd rém lenni a
2: dolog. Hát igen, a mi adataim szerint ugye a 30-ról 80%-ra 20 perc alatt tudod föltölteni, így az
1: Hát
2: autó.
1: Én ilyen 40-70 között szoktam mozogni, és akkor ilyen pár perces töltések, ilyen 10-12 perccel megúszom a dolgot, és húzok.
2: Profi vagy.
1: De nem szeretek várni. De profi vagyok-e, vagy nem, azt nem tudom, de várni nagyon nem szeretek. Na hát akkor nagyjából mindent elmeséltünk. Azt néztem, hogy benne van a hűtött-fűtött ülés, tehát van benne egy rakás olyan kényelmi plusz is, ami szerintem azért jól jön pláne egy nyári autózásnál, hogyha valaki ugye nem akarja okvetlenül magát melbevenni 18 fok hőmérséklettel, akkor bekapcsolja ezt, és akkor egy nagyon kellemes állapotot lehet összehozni.
2: Szerintem is mindent érintettünk, minden benne van.
1: Nóri, akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor amiről most beszéltünk, az a Leapmotor B10-es változata volt. Még egyetlen egy dolog, hogy nagyjából hova árasztátok be az autót.
2: 12.990.000 forintos.
1: Tehát 13 milláról indultok akkor, igen.
2: Egy picit alatta. Igen.
1: Az elektromos autók világában nem tűnik rossznak. Hogy
2: azért
1: látják?
2: Legyünk tisztességesek, ami nálad volt, az ugye egyel magasabb felszereltségi szint és egyel nagyobb akkumulátor.
1: 15 milla körül?
2: Nem, az biztos, hogy nem éri el. Alatta van, mert 14.490.
1: Tényleg rendben van. De akkor nagyjából mindent körbejártunk.
2: És igen. Szexi, hatékony fényszorok.
1: Oké, megvettem. Fényszoró? Szexi. Majd megyek be hozzátok, és akkor megnézem az udvaron az autót. Na hát köszönöm, hogy itt voltál. További kellemes hétvégét neked, és bocs, hogy időnként szívom a véredet.
2: Viszont hallásra.
1: Hello, szia.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Sörgő Lili, a Toyota PR munkatársa, és hát tulajdonképpen egy olyan autóról beszélgetünk, ami nyugodtan mondhatjuk, hogy amikor az ember beleül és elindul vele, aztán megnézi, hogy milyen képességei vannak, akkor nekem olyan modellek jutnak eszembe, amelyek már nagyon-nagyon régen eltűntek a piacról, és a Toyota valami egészen különleges filozófia alapján ezeket az autókat visszahozta, de az új világ szellemének megfelelően tisztán elektromos hajtással, és akkor én gondolok olyanokról, hogy volt annak innen az Audinak egy orrót kvatrója, aztán volt a Skodának egy Skoda Scoutja. Ha valaki ezekre emlékszik, akkor azt tudja, egy ilyen emelt hasmagassága, terepen jól mozgó kombi autókról volt szó, amikben tök jó dolgokat lehetett csinálni, és ezek úgy elpárologtak a világból, és akkor lettek jelentők ilyen nagy masztodonok, szabadidőautók és mindenféle más egyebek, ami, hogyha leteszünk egy téglatala, akkor már van esély, hogy fölül rajta. Na, ezek nem azok, ezek az új Toyoták, és ez a BZ4X Touring változat, aminek Szlovéniában volt most a tesztvezetése, a bemutatója, és ezokból is hívta meg, úgyhogy szia!
2: Szia, Sanyi, nagyon köszönöm a meghívást, mindig öröm itt lenni, és üdvözlöm a hallgatókat. Igen, most megint egy olyan modellel tért vissza a márka a piacra, ami egy kis hiányt tölt be, ugyanígy volt anno a Camry-nél, amikor ez kijött az új generáció 2 évvel ezelőtt, ugye ez a BZ4X Touring, a BZ4X alapmodellnek, ami egy tisztán elektromos szabadidőautó, annak a kombisított Grand Wagoneer változata, ugye 15 centivel hosszabb az autó. Nagyon sokan mondták azt visszajelzésként a sajtóutat követően, hogy jobban tetszik nekik ez a forma, ráadásul az autó nagyon erős, nagyon jól gyorsul, erős a nyomatéka. Az egyik cikk, ami lejött a sajtóutat követően, annak az volt a címe, hogy Ferrarikat reggelizik a BZ4X Touring, ami szerintem egy nagyon találó cikk, ugyanis nem gondolná az ember, mikor ránéz erre az autóra, hogy ennyi erő van benne.
1: Hát igen, 5,5 másodperc alatt van az állóhelyzetből 100-on, ráadásul tényleg kapunk egy olyan emelt hasmagasságú, azért nem is mondom, hogy szabadidőautó, mert hogy nekem ez nem tűnik szabadidőautónak, talán pont az arányaim miatt ez közelebb áll egy ilyen emelt hasmagasságú kombihoz most. És ezzel valami olyan ponton talált el engem az autó, ami nekem nagyon-nagyon bejött. Tehát tényleg egy olyan autó, amivel jól lehetett közlekedni az aszfalton. Tehát, hogyha valakinek elgurul a gyógyszer, ezzel lehet menni. És amitől ez jó autó lett, nem attól, hogy most elektromos hajtás van benne, vagy 15 centivel hosszabb lett, és csináltunk egy kombit, aminek a tetejére föl tudunk pakolni 80 kilónyi cuccot, mert hogy van a tetőn egy tényleg emberes csomagtartó is, hanem az, hogy érezni, hogy minden egyes porcikájába rengeteg melót tettek bele. És amikor beleülsz, megfogod a kormányt és elindulsz, akkor érzed, hogy van kapcsolat a talaj és a kormánykerék között, tehát minden a helyén van, tehát minden visszajelzés, minden rezdülést érzel. Minden egyes porcikája annyira rendben van az autónak, amitől autót érzel, és nem egy ilyen közlekedő edényt, akkor nevezzük úgy, amivel elmész A-ból B-be, hanem ebbe beleülsz, és van vezetési élmény, tehát élvezed vezetni az autót a képességei folytán. Amivel ugye sokat mentünk, az az összkerekes változat volt, az volt a legerősebbik is, és azért behajtottatok minket az erdőbe olyan utakra, aminél azért olyan vízáteresztők voltak betonból, hogy az elsőnél úgy rendesen átröppentünk fölötte, mert meglepett minket, hogy a Finnországhoz hasonló murvás pályán, amikor az ember megy, akkor egyszer csak van egy ilyen jó 15 cm-es lépcső benne, és ez olyan szinten vette gond nélkül az autó, hogy amikor úgy leér, akkor nincs olyan, hogy berugózik, leüt valami, tehát hihetetlen, tehát annyira jól meg van csinálva az autó, én erre azt mondtam, hogy akik tudnak jó versenyautót csinálni, azok tudnak jó autót is építeni a közútra, ami minden olyat tud, amitől egy autó jól mozog, és amitől szerethetővé válik. És ebben az autóban szerintem most minden benne van, és ezért is mondtam én ezt, hogy ha valaki annak idején szerette az Orrót, Quattrót, meg szerette a Skoda Scoutot, meg szerette ezeket az emelt hasmagasságot, amiből nem volt sok, de volt egy nagyon széles tábor, aki ezeket az autókat kedvelte, na akkor most rá lehet erre az autóra repülni, mert hogy ez most nagyon-nagyon ugyanazt tudja, csak most már sokkal korszerűbb technikákkal. De zenélünk egyet, aztán hagylak szóhoz jutni, miután itt most áradoztam róla, de tényleg nagyon megfogott az autó. Nem mindegyik ilyen, de ez most rendben van.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Akkor vagyunk sikeresek, ha szeretjük, amit csinálunk, és meg is éri csinálni. A Jazzy Business Class műsorában minden hétköznap reggel olyan témákról beszélünk, amelyek segítenek abban, hogy sikeresek legyünk és élvezzük is azt. Műsorvezetőink a legmodernebb üzleti trendekkel és megoldásokkal szolgálnak. Sőt, hozzásegítenek, hogy napra készek legyünk a világ legfontosabb és legaktuálisabb témáiban. Hajtsák le az asztalokat, helyezzék magukat kényelembe, és élvezzék az utazást Business Classon. A karrier, az innováció, a kultúra és az üzleti élmények között, ahol a légiutas kísérők a Jazzy legjobb zenéi. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van Csörgő Lili, a Toyota PR munkatársa, és vele beszélgetünk a Toyota BZ4X Touring változatáról, a nagy kombiról, ami nekem inkább egy crossoveres autó.
2: Ahogy mondtad, most ez egy hiány tölt be, és egyébként egy nagyon jól összerakott autó, ami a Toyota filozófiájával ugye egybecseng, hiszen nem csak versenyautókat fejleszt a márka, sőt elsősorban nem versenyautókat fejleszt, viszont az abból...
1: Bár elég sok sportos modelletek is van mostanában azért.
2: Így van, hát igazából ez is egy sportos modell, tehát ennek is attól függetlenül, hogy nagyjából a 2,5-szeres méretben a GR Yaris-nak van egy GR Yaris-os gyorsulása, és ez annak köszönhető, hogy egy elektromos autóról beszélünk, ami rögtön leadja a teljes nyomatékot. És talán azt gondolom, hogy az egyetlen buktatója lehet ennek az autónak az az, hogy akik szabadidő autót keresnek, akik egy olyan jellegű autót keresnek, ami kombi, de közben dinamikus és közben off-road terepképességgel is rendelkezik, az picit szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy milyen ez elektromos autó, viszont azt gondolom, hogy ráadásul úgy, hogy elektromos autókkal utaztunk ki Szlovéniába a sajtóútra, ahol most kipróbáltuk ezt a modellt, azt gondolom, hogy ez most minden szkeptikusságot lecsillapított, egyébként bennem is, és minden résztvevő, aki ott volt, azt mondta, hogy ez egy teljesen élhető dolog, hiszen már a Toyotának van egy töltőhálózata, és annak mentén az autó meg tudja tervezni az úti cél beírását követően, azt, hogy hol álljunk meg tölteni, kiszámolja azt, hogy az adott töltőpontra hova süllyed az autónak a töltöttsége, és össze tudjuk kötni azzal, hogy megállunk egy kávészünetre, picit megnyújtóztatjuk a végtagjainkat, mert most valljuk be, egy 500 kilométeres utat azért nagyon kevesen tesznek meg megálló nélkül. Már ha csak egy benzines vagy egy dízel autóval megyünk, akkor is azért jó esetben tankolunk, vagy nem, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy azt az élményt, amit ad egy elektromos autó azzal, hogy nagyon csendes, ráadásul jól gyorsul, azért lehet menni vele az
1: egyébként
2: utakon.
1: Egyébként baromi csendes.
2: Így van, és igen. Nagyon jó a hangszigetelése is,
1: igen,
2: szerintem.
1: Igen.
2: Amit mondott még az egyik újságírónk is, ezt nem mondhatnám én se jobban, hogy otthonos az autó. Egyszerűen beleülünk, és otthon érezzük magunkat. Annyira jók az ülések, a központi multimédia, a kormány kezelhetősége számomra. Én mikor beültem először egy Toyotába, egy új Toyotába, amikor elkezdtem a cégnél dolgozni, akkor az első gondolatom az volt, hogy mennyire logikus. Nagyon sok autóban nem találom meg azt a logikusságot, ami a Toyotában megvan. Mind a beállítások kezelőfelülete, mind a kormányon a gombok egyszerűen annyira kézrálnak, és annyira intuitív az egész. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ugyanez persze a BZ4X-be is át lett véve, de itt nem is erről kell beszélni, hanem itt arról kell beszélni, hogy az autó 15 centivel hosszabb, 48%-kal nagyobb a csomagtere, ha lehajtjuk a hátsó teret, akkor 1718 liter rakodótér van. Közben, hogy dinamikusan, hogyha megyünk az autóval, akkor 80 kg a tetőn a teherbírás, viszont hogyha megállunk statikusan, akkor nyugodtan rátehetünk a tetejére egy tetősátrat, és aludhatunk benne, tehát ez az autó olyan szinten multifunkcionális, és hogy közben bemegyünk a városba, és akkor egy alacsony fogyasztással el vagyunk vele, otthon tudjuk tölteni, ugyanakkor attól sem kell félni, hogy jaj, hogyha én elmegyek vidékre, vagy felszeretnék menni a hegyekbe, akkor az autó nem jut fel, mert feljut. És szerintem ez az, amit a BZ4X Touring tud. Mellette pedig az, hogy Bledben, Szlovéniában voltunk vele, és ezért ez egy más környezet, mint amit mondjuk Magyarország tud nyújtani. Ki tudtuk próbálni olyan körülmények között is, mint ahogy te is mondtad, hogy egy murvás út is, aztán 15 cm-es kis patak, és belegázolunk, és az autó anélkül, hogy kipörögne a kerekek, gond nélkül átmegy rajta belülről, ezt gyakorlatilag meg sem érezzük, mert az út egyenletlenséget nem érezzük, mert egyszerűen csak így azt érezzük, mint egy ilyen nagy ölelés, tehát ez így nem tudom, hogy mondani. Nekem nagyon-nagyon tetszett. Én egyébként az első kerék meghajtásúval mentem végig ezen az úton.
1: Mennyit fogyasztott az első kerekes?
2: 14-15 kilowatt.
1: Az nagyon jó.
2: Igen,
1: az
2: de nem jó. Is hajtottuk azért, tehát hogy itt teljesen észszerű körülmények között használtuk a tiétek.
1: Mi az összkerekessel mentünk, egyébként kifelé pedig a CHR Plus volt állunk, szintén az összkerékhajtással, és végig autópálya tempóval. Ha az ember egy kicsit odafigyel, akkor ilyen 18,7-tel lehet vele menni, úgyhogy autópálya tempózol. Visszafelé jövett, tehát az már nem volt ennyire barátságos. Mondjuk azt, hogy elég forszírozott volt akkor is a tempó, tehát végig jöttünk, végig próbáltuk tartani, amit lehet, de szakadt az eső, de olyan eső volt, hogy helyenként az ablaktörlő nem bírta törölni, és ennek ellenére ilyen 20 kilowatt környékén megállt a vége, tehát nagyon rendben van. Tehát itt van hatótáv, megvan gyakorlatilag az az akkumulátor kapacitás, ami nem túl nagy, ennek ellenére tényleg jól kihasználható, tehát hogy jól fogyaszt az autó, és ami egyébként elsőre nagyon érdekes volt, amikor beültünk, akkor pont itt a BZ4X-nél, a Touringnál, akkor azt mondtuk, hogy hát elég feszesnek tűnik a futómű, na majd kíváncsiak leszünk, hogyha van valami a kerék alatt, ami már mondjuk kicsit jobban kilóg egy pár centivel, mint az aszfalt felülete, vagy mondjuk lazább lesz a talaj, vajon milyen lesz, és egyszerűen hibátlanul kezeli le, tehát nem dobál, nem ráz, azt érzed, hogy feszes, ellenben nem érzed, hogy rázna vagy dobálna az autó, tehát erre mondtam azt, hogy ehhez kell az a tudás, amivel versenyautót lehet építeni, amivel lehet olyan futóművet csinálni, hogy végig maximális biztonság van, és tulajdonképpen egyetlen egy olyan pillanat nem volt, amikor utánunk nyúlt még a Murván is, pedig azért ott azért úgy próbálgattuk. Tehát tényleg nagyon rendben volt, de megint zenélünk egyet, aztán jövünk vissza. Jazzy.

a Macskafogó a Pannonia Filmstúdió bűnügyi animációs vígjátéka volt, és a végére mindenki kedvence, az ország egyik legikonikusabb kacaja, a Hupikék törpikékben a gonosz varázsló Hókuszpókis Haumann Péter hangján szólalt meg. Induljon hát az összeállításunk, ahol Kovács Kati és Haumann Péter után Michael Bublé és René Zellweger is énekelnek. Jó szórakozást!

Az elmúlt percekben Bridget Jones ikonikus megformálója, Renée Zellweger énekelt itt nálunk, és ezzel a mai műsorom véget is ért. Remélem, szerették a mai válogatásomat is, és jövő héten is velem tartanak egy órányi időutazásra. Most lecsukom a gramofon tetejét, leveszem az estéi ruhát, de csak jövő vasárnapig, amikor délelőtt 10-kor újra elvárom önöket itt a Jazzén. Köszönöm a figyelmüket a ma fellépett összes sztár nevében. A mikrofon mögött a Jazzy Goldiesban ma is Bárány Annát hallották. Vár ránk még egy George Michael felvétel, Feeling Good, kellemes vasárnapot, és majd jó étvágyat az ebédhez.

0: Pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a távközlés világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. A tudomány szabadsága nem azonos az ellenőrizhetetlenséggel, közölte a tudományos és technológiai miniszter annak kapcsán, hogy a héten megalakult kormány felmondja a Krausz Ferenc nevéhez kötődő alapítvány több 100 milliárd forintos finanszírozási szerződését. Tanács Zoltán úgy fogalmazott, a kabinet célja, hogy átláthatóbb, versenyalapú rendszer alakuljon ki. Az Egyesült Államok nem hosszabbította meg az orosz tengeri olajszállításokra vonatkozó szankciók aluli ideiglenes mentességet. Az intézkedés eddig lehetővé tette több ország számára az orosz nyers olaj vásárlását és szállítását, aminek India volt az egyik legnagyobb nyertese. Beszerzései az elmúlt másfél hónapban rekordközeli szintre emelkedtek a mentességek nyomán. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat. A felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, miután az év elején már csaknem 20 alkalommal riasztották őket, szemben a tavalyi év elejé 5 esettel. Ma van a távközlés és az információs társadalom világnapja. A kezdeményezés annak állít emléket, hogy 1865-ben ezen a napon írta alá Párizsban 20 ország képviselője a Nemzetközi Távíró Egyesület alapítókmányát. A szervezet 1947 óta az ENSZ része, tagjai között Magyarország is szerepel. A rossz idő miatt változik a Regőci István alapítvány mára meghirdetett családi napjának helyszíne. Az eseményt a Margit sziget helyett a Kopaszigát rendezvényházban tartják. A koronavírus árváinak megsegítésére létrehozott szervezet a támogatott gyerekeket és családjukat várja a rendezvényre, amelyet táncház, sakkfoglalkozás, koncert és Kapu Tibor élménybeszámolója is színesít. Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, észak-keleti tájakon lehet kiadós, zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik, a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban ma fél 11-ig szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni a Hősök terétől az Andrássy út, József Attila utca, Széchenyi István tér, Lánchíd, Clark Ádám tér, Lánchíd, Ötvös tér, Pesti alsórakpart útvonalon. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek, több megálló kimarad. Hétvégére lezárták a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Ma napközben szakaszos útszűkületre kell számítani a Belgrád rakparton, mert kertészek dolgoznak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén a H5-ös év helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik. H5-E pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5-A pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra! Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, megkezdjük a mai Jazzy Lexikont 11 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Témát lesz egyik dala, itt lesz velünk, ez a Curtside. Az amerikai énekes dalszerző könnyed és atmoszférikus popzene területén tevékenykedik. A karrierje a zenélés és éneklés mellett egy tehetségkutató műsorban való részvétellel indult, egészen az elődöntőkig jutott. És kezdjünk Curtis Hardinggal, a The Power című dal jön, az amerikai énekes dalszerzőtől és gitárostól. Ő a modern soulzene egyik legmeghatározóbb alakja. Gyakran a stílusát a slop and soulként emlegetik, amelyben mesterien ötvözi a blues-t, a gospel-t, a pszichedéliát és a rockot.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 50-es, 60-as években a Ferihegyi repülőtér több olyan rendezvényt is tartott, ami százezreket vonzott. 1953-ban és 54-ben nagyszabású repülőnapot rendeztek több mint 200 000 néző előtt. A közönség akkor láthatott először sugárhajtású MiG-15-ös repülőgépet. De szerveztek egészen különleges programokat is. 1957 nyarán 100 forintért a Malév olyan éjszakai sétarepülőjáratokat indított, amihez egy ötfogásos ferihegyi vacsora is tartozott. 1961-ben és 1962-ben pedig autóversenyt rendeztek a betonon.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig továbbra is a Jazzy Lexikon. John Batiste egyik dala, Freedom, fog érkezni. Az 1986-ban született zenésztől, aki egyaránt otthon van a jazz, a gospel, a pop és a rhythm and blues világában. Kezdünk azonban Tony Bennett és Lady Gaga közösével. Érkezik ugyanis az I Got a Kick Out of You. Tony Bennett többszörös Grammy-díjas, amerikai jazz énekes, a karrierje során nagyon sok Grammy-díjat nyert, és 2001-ben Grammy életműdíjat is kapott. Mindezeken kívül még Emmy-díjakkal is rendelkezik, és világszerte több mint 50 millió lemezt eladott.

Jazzy Lexikon. A Kisharshegy tetején 362 méteres tengerszint feletti magasságban található, különleges alakú fakilátó Makovec Imre tervei alapján épült. A több mint 6 méter magas építmény fából és vasból készült. Az egyedi alakú kilátó vázát egy lebetonozott vascső adja, amelyen 30 akácrönkből két egymásba fonódó csigalépcsőt alakítottak ki. A tetején kisebb teraszról szemlélhetjük a panorámát, odalent pedig az erdei pihenőt vehetjük igénybe, tűzrakóhelyjel, padokkal, asztalkával. Makovec Imre építész a magyar organikus építészet megteremtője, az erdő a természet által ihletett ember volt. Jazzy Lexikon.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Adam Ian Wolftól hozok egy felvételt, a Let It Go-t. A 90-es évek végén kezdett először együtt dolgozni a projekt 2000-ben Roberto Adani és Daniel Wolf. A műfajukat leginkább úgy lehetne jellemezni, mint egy világzenei jazz, blues, chill és swing koktélt. Bellautól is jön egy dal. A Rapture érkezik a Phonogram díjas budapesti downtempo elektronika trip-hop chill wave formációtól. Felvételeiken különböző női énekesnőkkel dolgoznak együtt a világ minden tájáról. Így lehet, hogy együtt működtek már Sarah J. Halvey-val, aki a Messzívettek Mezzanine című lemezéről ismerhető. És kezdünk Jazz Amorral. A Barry Moo jön az 1999-ben alapított német duótól, akiknek zenéjére a lounge, jazz és bossa nova keverése jellemző.

0: Jazzy Lexikon.
1: A budai arborétum majdnem 2000 díszfát és további közel 600 féle virágot és más növényt mutat be, ráadásul ingyenesen látogatható. Az intézményt 1853-ban dr. Enz Ferenc hozta létre, aki a kor híres orvosa, szőlőművelője és kertésze volt. A nevét ma mezőgazdasági szakközépiskola őrzi Velencén.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Megnyílt a látogatók előtt a korábbi miniszterelnökség épülete. Nem enyhülnek a harcok Izrael és Libanon között. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Távozásra szólította fel a kúria elnökét a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, hogy a kúria épületének felújítása során közpénzből luxus körülményeket alakítottak ki az elnöki szinten, miközben az igazságügyi dolgozók alacsony fizetésből élnek. A kúria elnöke korábban közleményben tagadta a vádakat. A miniszterelnök emlékeztetett, hogy Varga Zsé András korábban sosem dolgozott bíróságon, ennek ellenére nevezték ki a kúria elnökének. Megnyílt tegnap a nagy közönség előtt a Karmelita kolostor és a miniszterelnöki kabinetiroda. Az előzetesen regisztrált látogatókat 25 fős csoportokban engedték be az épületekbe. A résztvevők megnézhették egyebek mellett a kormányülések és a kormányinfók helyszínét, valamint a kilátást az épületek teraszáról. Orbán Viktor is eladományozza végkielégítését. A volt kormányfő közölte, hogy egykori minisztereihez hasonlóan a kárpátaljai Nagydobronyi gyermekotthonnak utalja át az összeget, csaknem 39 millió forintot. Hiába jelentették be a tűzszünet meghosszabbítását, Izrael tegnap ismét több hullámban lőtte a dél-libanoni területeket. 6 ember meghalt, több mint 20-an megsebesültek. A hadsereg a Hezbollah bázisait támadja. A célpontok környékén élő civileket előzőleg távozásra szólították fel. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozza. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Lakitelek Tőserdőn folytatódik ma a Muzsikál az Erdő program sorozat. A családokat kézműves és műhely foglalkozásokkal, illetve zenés, táncos mesejátékkal is várják. Lesz szakvezetéses erdei séta, ahol az erdei életközösségekről, valamint a fenntarthatóságról tudhatnak meg érdekességeket a résztvevők. Változott a H5-ös hév menetrendje. Ma egész nap, valamint holnaptól csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal kell utazni. Jelenleg még szinte mindenütt borult az ég, sokfelé esik az eső. Napközben már csak a középső, valamint a keleti, északkeleti tájakon lehet kiadós zápor, zivatar. Nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, és délután már egyre több felé kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, este 7-15 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

Ezt a Jazzy Mixet Kőszegi Kristóf készítette. Jazzy. A Jazzy Streeten nagy a sürgésforgás. Jönnek, mennek az autók. Autós hírekről, trendekről száll a szó. És már nem csak a hétvégén, hanem csütörtök reggelente 7:30 után a Business Class járatán is velünk utazik Bögös Sándor. Jazzy Mix. Kőszegi Kristóf mixével. Itt a Jazzy.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Délután már néhány helyen kisüt a nap. Súlyos helyzetben van az egészségügy az új miniszter szerint. Ma van a magas vérnyomás világnapja. Köszöntöm Önöket, Bánáti Bence vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írta a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. A tárcavezető szerint több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet dolgoznak. A miniszter közölte, a jövő héten a szakdolgozói bérek rendezéséről egyeztet a szakszervezettel. Bogdán Csabát és Weiss Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weiss Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzúzalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom Bács-Kiskunban. A csapadékos időjárásnak köszönhetően kellően átnedvesedett az avarszint, így csökkent az erdőtűz kockázata a térségben. Csongrád Csanád és Szabolcs-Szatmár Beregvár megyében azonban még továbbra is érvényben van a korlátozás. Ma van a magas vérnyomás világnapja, a kezdeményezéshez kapcsolódva a Magyar Hipertónia Társaság 600 orvosa csatlakozott a május a vérnyomás mérés hónapja elnevezésű kampányhoz, amelynek célja a figyelemfelhívás, valamint a krónikus betegség felismerése és bemutatása. A magas vérnyomás betegség ma az egyik leggyakoribb népbetegség Magyarországon, a felnőtt lakosság mintegy 40%-át érinti. Jelenleg még sokfelé esik az eső, a keleti tájakon kiadós záporok, zivatarok lehetnek, másutt hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. Megerősödik a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik a szél. Délután 11-24, késő este 7-15 fok valószínű. A következő napokban már sok napsütés lesz, és már csak elszórtan lehetnek futó záporok.
0: A hírek után újra! Jazzy zene!

kívánok, a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban délután 2 után. Köszöntöm mindjárt, jó napot kívánok, én Repkényi Dóra vagyok. Pink Martini egyik dalát, a Hey Eugene-t fogom elhozni. A zongorista Thomas Lauderdale alapítottak 1994-ben a Pink Martinit. Latin, jazz és klasszikus pop zenét játszanak. Harold Péter és Takács Nikolász közöse is jön, a Love of God. Harold Péter főleg a pop, funky és smooth jazz műfajában utazó szaxofonos, aki olyan zenekarokkal dolgozott már együtt, mint a Garami Funky Stuff, a Pete Project. És Voldek, valamint Patricia Ferrara közöse a Dating Line jön kezdésnek. A Voldek a bécsi New Jazz szintér egyik legeredetibb formációja, amelynek Magyarországon is jól ismert a bécsi Downtempo iskola egyik legnagyszerűbb leágazása.

0: Kézzi lexikon.
1: Apa Novák Vilmos festőművész 1894-ben született Budapesten. Krisztina városban nevelkedett és élete nagy részét is itt töltötte. Születésekor családja a Pálya utcai Zettelházban élt. Már gyermekként is művészi pályára készült, egészen fiatalon rajzeszközöket szerzett be a helyi piacon. Az Abba vezeték nevet 1912-ben vette fel. Ekkor már rajztanárnak tanult a mai képzőművészeti egyetemen. Tanulmányait keresztül vágta az első világháború alatti front szolgálata, jobb karja egy sérülés következtében 4 évre lebénult. Első kiállítását 1922-ben az Ernst Múzeumban rendezték, mely a korabeli kortárs művészek otthona volt. Ma a Robert Capa Központ található itt. Képei az évek során nemzetközi sikereket is elértek, bejárták Zürichet, Stockholmot, Velencét, sőt még a tengeren túlon, Clevelandben is kiállították őket. 1936-ban a párizsi világkiállításról Grand Prix díjjal, egy évvel később pedig Velencéből a Biennale nagydíjával tért haza.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzit hallgatják, együtt vagyunk a Jazzy Lexikonban, Bruce Curtis és Sally Green közöse, Alaston Found jön hamarosan. A Bruce Curtis egy amerikai zenész és producer, aki a modern funk és elektronikus zene területén vált ismerté. A valódi neve egyébként Rodney Hazard. És Shanti Moore-tól kezdünk a First Kiss-szel. Az amerikai énekes, dalszerző, színésznő és televíziós személyiség, aki az 1990-es évek elején vált ismerté és elismerté. Do you feel-

0: Jazzy Lexikon.
1: A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Olyanok a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, ahol Moby-tól készülök egy kiváló dallal, a Natural Blues érkezik Richard Merrill Hall-tól, aki egy amerikai zeneszerző, énekes, producer, DJ és fényképész, 1965-ben New Yorkban született. És Ella Fitzgerald-tel a Wait Till You See-mmel kezdünk. Az amerikai jazz énekesnő, a First Lady of Song és a Queen of Jazz címekkel illetett nagyszerű művésznő volt, aki az éneklés művészetének kiemelkedő alakjává vált, és az egyik legnagyobb és legbefolyásosabb jazz vokalista a jazz történetében.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Tabán ma Budapest egyik legszebb zöld területe, de egyben tragikus események emlékhelye is. Buda, Óbuda és Pest egyesítése után sokáig ez a terület maradt az egyetlen, amelyik meg tudta őrizni a kisvárosi arculatát, de az 1930-as évek modernizációs törekvéseinek idején az itteni házakat lerombolták. 1949-ben Sztálin születésnapja alkalmából pedig az itt magasodó ortodox templomot is elpusztították. A terület ma fás, ligetes, kedves sétahely. Valószínűleg a világháború kitörése miatt maradhatott üresen. A terület beépítésére ugyanis a harcok miatt már nem volt lehetőség.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Ganzgyár elektronikai osztálya a második kerületben működött. Itt kezdetben egyenáramú dinamókat és ívlámpákat gyártottak. A vezérigazgató Megpárt András mindent elkövetett az elektromosság népszerűsítéséért. Cipernovszky Károllyal közösen elkészítették a Nemzeti Színház világítását. Ez volt a világ harmadik színháza, amely elektromos világítással működött. A Ganzgyárat 1882-ben bővítették, e célból megvásárolták és átalakították az első kerületi, korábban leégett királymalom épületét.
0: Jazzy Lexikon.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett a WHO az Afrikában terjedő ebola miatt. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Ma is tart a Spár és az Országos Állatvédőrség Alapítvány állateledelgyűjtő akciója. A kezdeményezés célja, hogy támogassák a menhelyeken élő kutyák és macskák ellátását. A megvásárolt állateledeleket, valamint állatok gondozásához szükséges termékeket délután 4 óráig lehet leadni az önkénteseknek az Interspár áruházakban. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasútsor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5 E-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között, Szent Istvántelep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 A-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. Ma este 7:30-ig N2-es nosztalgia villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalmi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban mi sem mehetünk el, amellett, hogy bizony a Citadella újra látogatható, sokan várták már, rengetegen ellátogattak már oda, valakinek tetszik, valakinek nem tetszik, talál hibákat, nem talál hibákat, mi most tényeket fogunk közölni, az biztos a következő percekben.
2: Így van, és hát szerintem fontos megemlítenünk, hogy 6 éve nem volt látogatható a Citadella, és 2026 húsvét vasárnapján nyílt meg. Tényleg hatalmas öröm szerintem, hogy visszakaptuk a Gellért-hegynek a tetejét, és hát most átbeszéljük picit, hogy mit is láthatunk ott, mi minden van ott.
1: Te el tudtál menni?
2: Mi ott voltunk az első napok egyikén, igen. Engem ez mint idegenvezető, mint rádióműsorhoz is, illetve családdal is nagyon szerettem volna látni, úgyhogy sikerült regisztrálnunk, és el tudtunk menni. Nagyon sokan voltak fönn, gyönyörű tavaszi idő volt, végigjártuk az egészet, bementünk a Szabadság bástyája kiállításra is, ugye ennek kapcsán beszélünk, hiszen végigvesszük a fővárosi múzeumokat, úgyhogy most egy új múzeummal gazdagodott a város, és ez a Citadella épület együttesében található. Tegyünk egy kis virtuális sétát a Gellért-hegy tetején, hiszen az átalakítás eredményeként először is ugye megnyitották a Citadellát. Ez egy hatalmas épülettömb volt, a 19. századra tehető vissza. Ugye nagyon valóban nagyon sok ellentmondás övezte, hogy érdemes volt-e, jó ötlet volt-e ezt megnyitni. Az eredményét tekintve egy jóval nyitottabb, egy jóval örömtelibb épület együttes jött létre. A Citadellán található zöld felület a másfélszeresére nőtt, és az erődfalon belül pedig egy új, több mint 6000 négyzetméteres közpark jött létre. Ez a park, ez nyitott, mindenki számára bejárható, van itt kerthelység, fagyizó, kávézó, közvilágítással, padokkal, tehát tényleg egy nagyon hangulatos rész jött létre, új kilátóteraszokkal, fantasztikus a panoráma onnan fentről, és nagyon szépen látható a parkosítás is, tehát meggyökereztek azok a növények, fák, szőlőtőkék, futónövények, levendulák, rózsák.
1: A Szabadság szobor, vagy Szabadság szoborcsoport, ugye ezt mindig helyre kell tenni.
2: Így van, mert ugye van nekünk egy szabadságszobrunk, ami eredetileg 1947-be került a Gellért-hegy tetejére, ugye felszabadulási emlékműként, igen, amit ugye szeretnénk elfelejteni, a szovjet felszabadítást, felszabadulást, úgyhogy most már inkább a szabadságszobor, azért nagy különbség van a felszabadítás és a szabadság között, ezt mindig van, érdemes hangsúlyozni. Ugye ennek a szobornak a talapzatáról már a rendszerváltás után nem sokkal eltávolították a szovjet katonát, ami a Memento Parkban van, megújult maga a szabadságszobor is, a szobor körüli terasz is átalakult. Volt, ugye felkerült a szobor talapzatára az a bizonyos kereszt, ami szintén nagy hullámot vetett, hogy ez jó ötlet volt vagy sem, ezt megint rádióhallgatókra bízzuk, de megújult a szobor és a szoborcsoport, és valóban a legizgalmasabb újdonság a Citadella belsejében található, belépőjeggyel látogatható a Szabadság bástyája című kiállítás.
1: Mi mindent mutat meg nekünk ez a kiállítás? Egy igazi időutazás lesz, ebben biztos vagyok.
2: Igen, ez egy igazi időutazás, valóban a nyugati rondellában alakít ki, és tényleg Emese Álmától, tehát a honfoglalást megelőző mítikus körülményektől kezdve, tényleg a honfoglalás, az államalapítás, tényleg a történelmünk minden egyes fejezete megelevenedik, a tatárjárás, az aranykor, Mátyás, a törökök, a Habsburgok, a szabadságharcok, illetve aztán a 20. század vérzivataros történelme, a két világháború, Trianon és 56. Ugye az a koncepciója az egésznek, hogy tulajdonképpen a hosszú időn keresztül mindig, aki a hegyet birtokolta, a Gellért-hegyet birtokolta, az ország fölött is próbált hatalmat gyakorolni, és a Gellért-hegy nagyon hosszú ideig ezt szimbolizálta, hiszen különböző történelmi korokban különböző épületek kerültek a tetejére, volt itt kereszt, volt dzsámi, volt Habsburg erőd, ugye volt szovjet emlékmű is, a tárlat és a kiállítás ezt a térbeli és jelképes örökséget használja, és a hegy történeten keresztül vezeti végig a látogatót a magyar történelem korszakain. Ami szerintem a mai fiatal generáció számára nagyon vonzó, hogy az egész nagyon színes, szagos, multimédia, GPS alapú ilyen füles van rajtunk, és gyakorlatilag nem is kell számokat nyomogatni, hanem ahova lépsz, a rendszer érzékeli, hogy hol vagy, és ott hallod a zenét, hallod a narrációt, több nyelven hallgatható, tehát mehetünk ide külföldi családtagokkal, rokonokkal is, lehet angolul, magyarul, sok más nyelven hallgatni. Tényleg nagyon izgalmas, több órát el lehet tölteni a kiállítással, illetve a körbejárásával.
1: Mi az, aminek külön nagy szerepet szántak az alkotók.
2: Fontos tényleg a történelmi évnek a bemutatása, de van egy-egy téma, amit ezen belül kiemeltek, például a nők szerepvállalása, de megjelenik a vallásszabadság is például, hiszen Magyarország volt az egyik első olyan ország, ahol a vallásszabadságot törvénybe iktatva biztosították, úgyhogy ez mind-mind megjelenik a kiállításban, és hát tényleg fantasztikus panorámákkal, kilátó pontokkal, és megőrizték, ami nekem nagyon tetszett, megőrizték a korábbi háborús golyónyomokat, esetleg egy-egy becsapódó ágyúnak a nyomát, tehát nyilván látszik, hogy fel van újítva az egész épület, de vannak ilyen múltra hajazó és a múltat megidéző nyomok is az épületen.
1: Illetve itt van az ország legnagyobb nemzeti lobogója, mielőtt elárulnád a számot, mindenki gondoljon most valamire.
2: 72 négyzetméter. Aztán. Egy lakásméretű zászló.
1: Elképesztő. Látogassanak el a Citadellához, és nézzék meg a Szabadság bástyája című kiállítást is. Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Oh!

0: Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy nagyszerű történetet hozunk a hallgatóknak. A Budapesti Állatorvosi Egyetem története érkezik. Hova megyünk vissza az időben, és akkor itt szerintem az állatorvoslás történetét is megismerjük egy picikét.
2: Így van, a magyarországi állatorvoslás története 1782-re tehető. Ekkor történt ugyanis, hogy II. József császár határozott arról, hogy Pesten állatorvosi képzést kell indítani. És lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a kalapos király nagyon szerette a házi kedvenceket, de hát itt sajnos tévedünk, ha ezt gondoljuk, ugyanis ennek egy nagyon prózai oka volt, ugyanis Európában nagyon nagy kereslet volt a magyar haszonállatokra, főleg a lóra és a szarvasmarhára, ráadásul Magyarországról látták el hússal és lovakkal a Habsburg Birodalom hadseregét is. Úgyhogy 5 évvel később, 1787-ben kezdődött el az oktatás, a Pesti Egyetem orvosi karán először, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után, és itt a Pesti Egyetem orvosi karán alakult meg az első állatorvoslást oktató tanszék.
1: Milyen szép kifejezés ez. Gondolom fejlődött folyamatosan.
2: Igen, folyamatos volt a fejlődés. 1851-ben Királyi Állatorvosi Intézet néven külön vált az orvosi kartól, aztán neve hamarosan Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára változott, és 1899-ben Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára változott. Ekkor kapta meg a jogot arra, hogy állatorvos doktori diplomát is kiállíthasson. Az intézmény önállóságát 1934-ben elveszítette, ekkor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági karának állatorvosi osztályaként működött tovább, ugye ez a mai Műszaki Egyetem, igen. Tehát bevonták a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a főiskolai státuszát, és 1962-től már Állatorvostudományi Egyetem néven ismerjük.
1: Na de honnan indult a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia? Hol volt az első helyszín? Színi, és ez mennyit változott azóta?
2: Igen, egy szép évfordulónk van, ugyanis pontosan 145 évvel ezelőtt 1881-ben költözhetett be a saját épületébe, és ez az az épület, amit a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébetvárosi területen találunk. Steindl Imre tervei alapján készült az épület együttes neoreneszáns stílusban. Aki járt a Bethlen téren, vagy itt ezen a környéken, az talán meg is csodálta a gyönyörű vörös tégla épületeket. Az ereszek alatti részeket Zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Itt volt egy központi épület, ez most a központi könyvtár épülete. Eredetileg itt volt a nagyterem és a rektor magánlakosztálya. Az emeletre vezető lépcső melletti üvegablakokat Róth Miksa készítette, és megtaláltuk az ablakok díszítésében a kék keresztet is, ami az állatorvosi hivatást jelképezi. Az együttes 7 épületből állt, és nagyon szép angol kert is vette körül. A parkot határoló kerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. Ez különben a mai napig látható ilyen zöld, kicsit már rozsdás a kerítése ugyan, de szarvasmarha, kutya és mindenféle fejet találunk az egyetem kerítésén. A kertben magában is számos szobrot találunk, a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronz szobrát megtaláljuk, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, illetve a főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós, életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Ez mai napig az egyetem jelképe.
1: Mit érdemes tudnunk csatlósról, a szürke marháról?
2: Ez a híres bika már életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítás megnyert ugyanis. A mai napig az állatorvos hallgatók körében ott van az a városi legenda, vagy az a hiedelem, hogy aki diplomát szeretne szerezni az egyetemen, az meg se kísérje ilyen felülni csatlós hátára. Ez az egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvosképző intézménye, és a hírnevét mutatja az is, hogy a 19. század végén magyar állatorvosok számolták fel az úgynevezett keleti marhavészt, amely óriási gazdasági károkat okozott. A 20. század első felében pedig az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett a Marek József és Hutyra Ferenc állatorvosok által összeállított tankönyv. Látogassunk el a Bethlen térre. Érdemes megfigyelni, ha nem is megyünk be az egyetem épületébe, a kerítést, a parkot, és találunk ott egy miniszobrot is a Bethlen téren, a Noé bárkája című miniszobrot. Az állatokra utal, érdemes belekukkantani Noé bárkájának a miniszobrába, itt pedig színes kis üvegablakokat látunk, utalva a szivárványra, a bibliai Noé történetből, illetve a közelben található Róth Miksa üvegművész lakhelyére is a Nefelejts utcában.
1: Köszönöm.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Jazzy. Együtt vagyunk. Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Happy Hours-ben és hétvégente itt a Jazzin.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban, hát most egy olyan téma érkezik, amelyet én nem is gondoltam volna, hogy valaha fogunk erről beszélni, de hát igen, miért ne? Patkányírtás Budapesten. Ez a címe most a következő jó néhány percnek. A városban, de szerintem minden városban jelen vannak egyébként. Csak erről nem szoktunk beszélni.
2: Igen, erről nem szoktunk beszélni, jó esetben nem is látunk ilyeneket, de épp itt a felvétel előtt beszélgettem Nórival, hogy bizony én is láttam már egyszer patkányt az Erzsébet téren, és ez a az ötletet, hogy hát akár erről a talán a szabad szemmel nem mindig látható oldaláról is beszélhetünk a fővárosnak, hisz most is vannak, meg most is zajlik patkányírtás, és hát ez régen sem volt más, hogy 1931-ben is például 95 évvel ezelőtt is volt egy elég nagy szabású patkányírtás, úgyhogy erről fogunk most egy picit beszélgetni.
1: Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon sok előkészítés kell, és nagyon jó szervezettség.
2: Igen.
1: Ez megmutatkozik?
2: Hát igen, ez részben adott volt, részben pedig ennek a hiánya miatt nem volt teljes sikernek elkönyvelhető ez a patkányírtás. Fontos tudnunk, hogy Budapesten körülbelül 50 éve zajlik szervezetten és folyamatosan a patkányírtás. Korábban csak ilyen kampányszerűen történtek ezek az írtások, és így volt ez 1931-ben is. Ezt a 95 évvel ezelőtti akciót is nagyon szépen előkészítették. Már 1929-ben kiadta a népjóléti miniszter az írtási rendeletet. Pályázatot írtak ki a feladat elvégzésére, akkor még nem volt egy központi szerv, ami ezzel foglalkozott. Több mint 140 pályázó adta be az ajánlatot. Itt voltak komolytalan pályázók is, volt, aki bottal akarta kiírtani a patkányokat, volt, aki ráolvasást akart eszközölni a patkányokat, szóval azért voltak itt érdekes megoldások, de végül 54 komoly pályázó maradt, ebből választott ki 7-et a főváros, mert a csatorna hálózat akkoriban 7 körzetre oszlott, és végül 5 pályázó maradt állva, tehát így csökkent le a létszám. 5 céget köteleztek tehát arra, hogy folyékony patkánymérgüket dolgozzák át szilárd anyagúra, és hogy aztán ezt tegyék majd ki, ez meg is történt, és a főváros végül úgy döntött, hogy a medikémia által használt szert kizárólag a csatornák, az istállók, a lakatlan területek, a szeméttelepek környékén lehet alkalmazni, mert ennek a készítménynek volt a legnagyobb méregtartalma, tehát itt az 5 alakozóból ez lett a legnagyobb méregtartalmú szer.
1: Mit tartalmazott ez a szer? Van arról leírás?
2: Tengeri hagymát és más mérgeket is tartalmazott, ami az állatoknak szív- és vesegörcsöket okozott. Előnyének tekintették azt, hogy az állat így a vackán pusztul el, és nem a nyílt területen, és az volt a terv, hogy a mérget vagy kásaként, vagy kenyérbe itatva helyezzék ki, de itt is már az előkészítést is több cikk kritizálta, problémásnak ítélte, hogy a háztulajdonosok más szert is használhatnak, nem tudják, hogy mennyi méregre van szükség, úgyhogy nagyon sok kérdést vetett fel ez az egész téma, és a hadjárat, az írtó hadjárat előtt az egész fővárosban hatalmas, általános nagy takarítást rendeltek el, úgyhogy 1931. február végéig 8300 fuvar szemetet szállítottak el. Ugye a lomtalanítás kapcsán azért mi is látjuk, hogy milyen mennyiségű lom szabadul fel, de amikor ezt úgy mondjuk lovaskocsival, vagy nem is tudom, mivel kell elszállítani, akkor 8300-szor fordulni, azért ez nem kis teljesítmény.
1: Tehát egy nagy szemétszállítás volt, és utána mikor kezdődött el maga a patkányírtás?
2: Május 23-án, és a Friss Újság erről másnap be is számolt, idézek egy pár mondat erejéig, végzetes pünkös virad a budapesti patkányhadakra, talán nem is virrad rájuk a piros pünkös napja, mert szombat este 6 órakor megindul ellenük a tervszerű offenzíva. A polgármester 66.080. számú rendeletével ugyanis aláírta a pesti alvilág összes rágcsálóinak halálos ítéletét. A patkányok elleni ostromállapot egy hétig tart, és jövő pénteken hajnali 6 órakor nyer befejezést.
1: Egy hétig tartott tehát az akció. Vannak adatok?
2: Igen, ebben az akcióban 2000 ember vett részt, Budapestet 30 körzetre osztották fel, és vegyészmérnökök felügyelete alatt dolgoztak a patkányírtó mesterek, ők pedig a segédmunkásokat irányították. Ezek a segédmunkások kiszolgált katonákból voltak toborozva, és kaptak egy egyhetes kiképzést. Ez a munkafolyamat úgy zajlott, hogy a mérnök kimaradt az utcán, a mesterek pedig bementek a házba, a legénységgel és a háztulajdonosok megbízottjával együtt helyezték ki a mérget. Az volt a terv, hogy a budapesti patkányállomány 80%-át írtják ki, és aztán a több millió patkányt összeszedik, hogy elégessék. Azonban ez nem így haladt, hiszen a lapok május végén már arról számoltak be, hogy a kertes városrészekben, a villanegyedekben sajnos nem a patkányok, hanem a kutyák, a macskák és a madarak estek áldozatul ennek a sok-sok patkányméregnek. Körülbelül 1 millió patkány hullott el, de ez csak a Budapesti budapesti állománynak a kisebbik része volt. Aztán az is megnehezítette a munkát, hogy a város környéki településeken csak pár hetes csúszással május végén, június elején indult a nagyszabású patkányírtás, és így nagyon nehéz volt összesíteni az eredményeket. Körülbelül 20 ezer házból érkezett csak be eredmény a 27 ezer házból, de azt is tudjuk, hogy 1000 háztulajdonos ellen eljárás indult, mert nem megfelelően helyezték ki a mérgeket. Szóval azért bonyolult volt a helyzet.
1: A patkánymentesítő akció, ez egyébként szebben hangzik talán, ez most is van, és a mai napig van Budapesten, ugye?
2: Igen, tehát ez egy most már egy sokkal szervezettebb formában zajlik, folyamatos patkányírtás zajlik a fővárosban. Az FKF-nek van egy külön divíziója erre, itt kb. 30 ember dolgozik a patkányírtáson, és találtam egy statisztikát, ezt a 2025-ös évből, 2025 júniusában kb. 1800 patkány észlelést jelentettek a fővárosnál.
1: Elképesztő.
2: Ez csak egy hónapban, ha kiszámoljuk, ez naponta 60 darab patkány észlelés, hogyha 30 napra levetítjük. Tehát a patkányok itt élnek velünk, a szemünk előtt, a lábunk alatt, úgyhogy köszönhetően annak, hogy tényleg folyamatos az írtásuk, azért nem botlunk beléjük minden nap, de fontos része ez is a fővárosnak és a főváros történelmének is ezek szerint.
1: Köszönöm.
0: Jazzy.
1: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy úriember fog ide mellénk ülni. Kicsit sokat megyünk vissza az időben, 555 évet, hiszen ekkor született Ajtósi Dürer. Most ugye az Ajtósi Dürer sor az, ami emlékeztet minket rá, de biztos vagyok benne, hogy sok minden más is még, és hát nagyon érdekes megismerni az ő történetét. Ki is volt Ajtósi Dürer?
2: Valóban 1471. május 21-én született Ajtósi vagy Albrecht Dürer, mert hogy hivatalosan ez az ő neve, ugye volt egy időszak a magyar nyelvművelésnek, amikor nagyon sok nevet átfordítottak. Így lett nekünk Jules Verne-ből Verne Gyula, Mai Károly, és ekkor lett, vagy így lett ő is Ajtósi Dürer, de hivatalos neve Albrecht Dürer. Világhírű bajor reneszánsz festőről van szó, akinek magyar gyökerei voltak, ugyanis édesapja, idősebb Albrecht Dürer, Ajtósi Adalbert aranyműves, Magyarországról, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki Nürnberg városába, és itt született meg aztán a később híressé vált fia. A magyar eredetet Nürnbergben is számon tartották, úgyhogy Dürer halálának 400. évfordulóján 1928-ban Budapesten járt szülővárosának nürnbergi küldöttsége. És a bajoroktól egy különös szobrot is kapott Budapest ajándékba, és ekkor a fővárosban ekkor nevezték el az utcát, a Ajtósi Dürer sort a festőművészről. Dürer művészi hitvallása szerint célja az élők képmásának megörökítése és Krisztus életének formába öntése volt, és ezt egész munkássága során szem előtt tart. Eléggé ismert tény az, hogy Albrecht Dürer édesapja, idősebb Albrecht Dürer, ahogy mondtam korábban is, a Gyula melletti Ajtósról vándorolt ki, és a származásukat a családi nevükben továbbra is megőrizték, hiszen a Tür szó, ugye a német Tür szó ajtót jelent. És így lett az ajtó, tulajdonképpen a származási helye jelent meg a nevében, és ez így lett ő Ajtósi Dürer, Albrecht Dürer magyar megfelelője. Úgyhogy Dürer halálának 1928. évi 400 éves, mert ott a halálának volt a 400 éves jubileuma, a művész magyarországi származását ismét előtérbe állította, és ez nem csak itthon, de Nürnberg városában is nagy hangsúlyt kapott. Úgyhogy Nürnberg polgármestere Hermann Luppe személyesen részt vett a Budapesten és Gyulán tartott Dürer ünnepségeken, és Gyulán díszpolgárrá is választották. Luppénak ez az 1928-as magyarországi útja nem várt eredményeket hozott Nürnbergben, a következő években ugyanis magyar kulturális hetet rendeztek, és ennek megfelelően a nürnbergi magyar hetet még ebben az évben nürnbergi hét követte Budapesten. Úgyhogy az 1929. novemberében megrendezett eseménysorozat fontosságát jelzi, hogy a bajor városból 550 fős küldöttség érkezett Budapestre. Albrecht Dürer több alkotását is elhozták, többek között a Zsigmond magyar királyról és német-római császárról készült festményt.
1: Ki volt az, aki ekkor itt Magyarországon beszédet mondott?
2: Klebersberg Kuno mondott beszédet, egy Dürer személyét állított a középpontba, családjának ismert történetéből szép jelképet alkotva, és ő volt az, aki felhívta a figyelmet arra, hogy a Dürer nemzetség nevében és címerében ajtót visel, hiszen a régi hazájában itt Magyarországon is Ajtósi családnak hívták, ami németül Türt jelent, és a Dürerek címeréből az ajtó óriás kapu lett, mondta Klebersberg Kuno, amelyen át most Nürnberg és Magyarország összekapcsolódik. Tehát ez az ajtó kapcsolta össze családnak az új és az óhazáját. Az 1928-29-es évek nürnbergi reneszánszának lett egy másik emléke is, ugye a Városliget mellett húzódó Ajtósi Dürer sor elnevezése is, ezt mondta te is, hogy erről ismerjük őt elsősorban. A közmunkák tanácsa döntött erről 1929 novemberében.
1: Az Ajtósi Dürer sor mellett, ugye amilyen nagyon ismert volt, ez a Dürer kert, amely ugye már megszűnt, de mi van ott most a helyén?
2: Egy lakó és irodaépület van, de azért sokan emlékszünk még arra, hogy volt bizony egy Dürer kert. És volt még egy másik közterület is, a 14. kerületi Ilka utca, amelyet ennek kapcsán átneveztek Nürnbergi utcává. Azonban ugye a II. Világháború után, a nürnbergi per után már senki nem akart Nürnbergi utcában lakni, úgyhogy később 1951-ben az utca visszakapta az eredeti nevét, úgyhogy mai napig is Ilka utca néven ismerjük.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 175 évet megyünk vissza az időben, hiszen 175 éve fedezték fel Hadrianus palotájának maradványait. Ha el kellene helyeznünk, akkor harmadik kerület, Hajógyári sziget.
2: Így
1: itt
2: van.
1: Vagyunk, ugye?
2: Ugye beszéltünk már sokat Aquincumról, arról, hogy volt itt egy római erődítmény, volt itt római katonaváros, és hát bizony Hadrianus császár is, aki később császár lett, egy ideig helytartója volt Pannóniának, és bizony itt volt egy palotája Hajógyári sziget. 1851. május 19-én római kori romokra bukkantak.
1: Na de hogyan bukkantak erre? Szerintem ez is nagyon izgalmas lehetett.
2: Igen, mert korábban is sejtették, hogy itt római kori romok vannak a hajógyári szigeten, ugyanis a hajógyár építésekor 1835-ben a Vidra kotróhajó római falakba ütközött. Ennek a hajónak az üzemeltetésére érkezett hazánkba Clark Ádám, aki aztán később a Lánchíd, illetve az alagút tervezése kapcsán vált híressé. Régészeti feltárás céljából azonban akkor mentek ki először a szakértők a területre, és itt oszlopokra helyezett padot, kőfalakat és olyan írásos téglákat találtak, amelyen a leg-2 had volt olvasható, ugye légióra, illetve Hadrianusra utalva, és ez kötötte Hadrianushoz. Persze akkor még nem tudták, hogy valójában mit rejt itt a föld. 1854-ben indultak szakszerű régészeti feltárások Romer Floris régész vezetésével. Azért nem korábban, mert Romer Floris addig börtönben volt, ugyanis a szabadságharc kapcsán, a szabadságharcbeli részvétele miatt került ő börtönbe, szerzetes létére beállt a honvédségbe, és közkatonából századosi rangig vitte, tehát börtönben volt.
1: 1854-ben indultak, tehát az ásatások meddig tartott?
2: 1857-ig Romer Floris és Zsigmondi Gusztáv vezetésével. Ekkor még több méter magasan álltak nagyon gazdagon díszített falak, és akkor még azt hitték, hogy egy római fürdőt találtak. Uh-huh. Úgyhogy a hajógyár a kiásott római kori emlékeket nagyon büszkén mutogatta, még a császári család is ellátogatott. Ugye akkor még nem volt Ferenc József és Erzsébet király és királyné, hanem még csak ugye Ausztria császáraként jöttek ide a kiegyezés előtt. Azonban a gyár szükségletei miatt a falakat elbontották, és más átalakításokat is végeztek, például csöveket vezettek keresztül a kiásott helyiségeken, raktárnak használták azokat, és aztán a 19. század végén a maradványokat visszatemették.
1: Hát ettől szerintem most sok mindenkinek vérzik a szíve. Visszatemették tehát, de volt-e olyan időszak, amikor újra a középpontba került, és újabb ásatásokat kezdtek ott?
2: Igen, a 20. században, 1941 és 56 között ismét ásatásokra került sor, és ekkor terült fény arra, hogy itt nem egy római fürdőt találtak, hanem a helytartói palota romjait találták meg. Ez a palota a 3. század végéig működött, többször átépítették, bővítették, és ekkoriban egy 120x150 méteres alapterületű épületnek gondolták, körülbelül 100 helyiséggel és sokféle rendeltetéssel. Aztán újabb ásatási fejezet kezdődött a 90-es években, 1990-es években, és

0: Akkor derült ki a romegyüttes igazi mérete, ami körülbelül összességében 7 hektár volt. Tehát egy minden korábbi feltételezésnél nagyobb területet találtak. Itt volt főépület is, rengeteg kísérő hozzá kapcsolódó épület volt. Voltak fogadói, hivatali termek, gazdasági kiszolgáló helyiségek. Gyönyörű, szép, fekete-fehér geometrikus mintájú mozaikokat találtak a padlózatban. Nagyon szép mennyezeti és falfestményeket. Ezeket a kor divatjának megfelelően többször átfestették, míg az illemhelyet és geometrikus mozaik padló díszítette. Találtak fürdőmedencét, tengeri jeleneteket ábrázoló díszítéssel, illetve találtak egy nagyon szép delfines szökőkutat is, illetve már ezt is azt is sikerült felfedezni, hogy padló és falfűtés, valamint vízvezeték és csatorna rendszer is volt már ekkoriban. Ugye 1700 évvel ezelőtti dolgokról beszélünk.
1: Igen.
0: Az egész Aquincumi Múzeum különben tényleg erről tesz tanú bizonyságot, hogy olyan fantasztikus és tényleg modern vívmányokkal, technikai megoldás sokkal dolgoztak, ez nem volt másképp a hajógyári szigeten sem.
1: Azt láthatjuk, hogy akkor Hadrianus imádta a nagy dolgokat, a monumentális dolgokat, de az itteni romoknak mi a jelentősége, és most látogatható-e?
0: Az a legfontosabb jelentősége ennek a romegyüttesnek, hogy a Római Birodalom egykori területéről mindössze 5 helytartói palota maradványáról tudnak, és ez a palota, ugye joggal kérdezhetnénk, hogy akkor ez most látogatható, elmehetünk-e a hajógyári szigetre, sajnos nem látogatható, ugyanis ezt is visszatemették, a mai nap pedig ezen a szigeten egy golfpálya található a helytartói palota romjai felett. Az, hogy visszatemetik a romokat, ez egy megszokott, bevált gyakorlat, ugyanis ez a visszatemetés nagyon sokszor megvédi a sérülékeny részeket a korábbi pusztulástól. Tehát ez nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogják kiásni, vagy hogy ezzel végérvényesen elment a lehetősége annak, hogy ez valaha is megtekinthető legyen. Állandóan felmerül időről időre a kérdés, hogy mi legyen a palotával, hogyan tegyék a romokat látogathatóvá, vagy visszaépítsék-e. Úgyhogy különböző tervek, elképzelések látnak napvilágot, és hát reméljük, hogy egyszer, én nagyon szeretném, hogyha én megélhetném, hogy egyszer el lehet látogatni. Addig pedig nem maradt számunkra más, mint hogy el kell menni az Aquincumi Múzeumba, ahol például ezek a nagyon szép fekete-fehér mozaik padlók, a delfines tökőkútnak a delfinje, és sok más dolog a helytartói palotából kiállításra került, és megtekinthető.
1: Köszönöm szépen. Jesse.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock diva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai Körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarban tartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békás megyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5E pótlóbusz jár Békésmegyer és Szentendre között, Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5A pótlóbusz közlekedik Békésmegyer és Pomáz között. Ma este 7:30-ig N2-es Masztagje villamos közlekedik a Közvágóhíd és a Jászai-Mari tér között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalomi jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez a Jazzy Lexikon 16 óra után. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Fészt egyik dalát hozom az Inside Out-ot. A kanadai énekesnő dalszerző tagja a Broken Social Science nevű indie rock zenekarnak is. A zenei pályafutása 1991-ben kezdődött, 15 évesen megalapította első zenekarát, a Placebo nevű punk zenekart. 1995-ben kénytelen volt egy időre abbahagyni az éneklést, hogy hangszálai rendbe jöjjenek, de 96-ban Torontóba költözött, és noha mindez felkérte, hogy játszon basszusgitáron a szóló albumán. Elvállalta, pedig előtte sosem játszott még basszusgitáron, az első szóló albumát 1999-ben jelentette meg. Romhányi Áron triótól is hozok egy dalt, a Back to the Track-et. Romhányi Áron aranzsíráv, fonogram, Emerton díjas magyar zongorista, Artisius díjas zeneszerző és hangszerelő, aki a Romhányi Áron triót 2002-ben alakította. És az Alto Parlantéval kezdünk most itt a Jazzy Lexikonban.

0: Jazzy Lexikon.
1: A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelán fuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny, árut porcelán szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamoskocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanó bombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a Jazzit hallgatják, együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Idon ezen egyik dal a Throwback jön majd. A Down basszus, gitáros, zeneszerző, énekes is, aki számos zenekar tagjaként ismert. Pierre Tracy és Nicolas Sibertyücsöttől jön a Disco Queens. Pierre Tracy egy francia elektronikus zenész és producer, akinek munkáira az atmoszférikus hangzásvilág, kísérletező ritmusok és érzelmes dallamok a jellemzőek. És Royal Groove-val kezdünk. A La Puerta érkezik. Az 1969-ben született többszörös Grammy-díjas amerikai jazz trombitástól, aki a modern jazz egyik legismertebb alakja volt, és más műfajokban is nevet szerzett. Love.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg. A szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társasházakká lettek a paloták és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
0: Jazzy Lexikon.

csesgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Ez itt a Jazzy Együtt vagyunk, a Jazzy Lexikonban Mario Biondi egyik felvételét, Cantaloupe Islandot fogom elhozni. Olaszországban, Catániában született, egy népszerű énekes fiaként, fiatal korában már különböző kiskórusokban énekelt, és Caravan Palace-től kezdünk a Portobello-val. Három jazz rajongó elektronikus zenész ötlete nyomán jött létre 2005-ben a Caravan Palace. A francia együttes bátran visszanyúlik saját hagyományaihoz. 30-as években Django Reinhardt által népszerűvé tett nano jazz-t házasították össze ugyanis az elektronikával.

0: Jazzy Lexikon.
1: A metróépítés, az alagutak, az állomások és felszíni kapcsolatok építésén túlmutató komplex tevékenység, hiszen a felszíni útvonalak, csomópontok korszerűsítése is szerves része a fejlesztésnek, egy város fejlődésének. A budapesti metró megjelenése új korszakot nyitott, bár eleinte sokkal inkább látványosságnak tekintették, mint közlekedési eszköznek. Az aluljárók, a mozgó lépcsők, a beléptető kapuk és a metrós hölgyek miniszoknyája mind-mind újdonságnak számított a 70-es években.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 ezer ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Nemzetközi szintű közegészségügyi vészhelyzetet hirdetett a WHO a Kongói Demokratikus Köztársaságban, illetve Ugandában terjedő ebola járvány miatt. A szervezet hangsúlyozta, hogy nem pandémiás vészhelyzetről van szó, de fokozott készültséget kérnek a térség országaitól. Az Afrikai Járványügyi Központ eddig több mint 300 fertőzést és 88 halálesetet regisztrált. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. A szakemberek szerint továbbra is alacsony a vírus terjedésének kockázata. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Önök a Jazzit hallgatják együtt, vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Elmúlt 17 óra. Jó napot kívánok, Repkényi Dóra vagyok. Charlie Pálinkás Gergely és Toldi Tamás közös a Fogy az idő jön hamarosan. Pálinkás Gergely 12 éves koráig hegedülni tanult, 16 éves volt, amikor magától tanult gitározni. A technikája pedig igazán egyedi, mert hogy nem használ pengetőt, hanem egy ujjal körömmel penget, s ez igazán különleges hangzást hoz. Adió Jézusszal kezdünk azonban. Érkezik a Stuck in My Head. A francia Antillákról származó művész Brooklynban élő énekesnő, basszusgitáros producer, aki a modern soul, funk és R&B egyik legizgalmasabb alakja. Karrierjét az Escort nevű diszkózenekarban kezdte, majd szóló pályára lépett.

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest egyik legszebb dunaparti sétányát a Csepel-szigeten találjuk. A ráckevei Dunaág partján 5 kilométeren át húzódó Kolonics-György sétány a legnagyobb nyári kánikulában is kellemes helyszín. A majdnem végig árnyékot adó lombok és a víz közelsége tökéletes páros. A Gubacsi hídtól a Nádfedeles csárdáig tartó szakasz 2017-ben vette fel a hirtelen tragikussággal fiatalon elhunyt kétszeres olimpiai és 15-szörös világbajnok kenus Kolonics György nevét. A Danudomb alatti szakaszon sok-sok panorámás, hosszú pad, a Kis Duna tanösvényénél egy romantikus fahíd és vadregényes rész a Hollandi úti buszforduló közelében szuperkalózos játszótér várja a látogatókat.
0: Jazzy Lexikon.

Önök a jazzit hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon. Brian Culbertson és a The Webb Brothers közöse a Without Your Love jön nem soká. Brian Culbertson amerikai jazz, R&B és funk zenész, aki zongorán, dobon, basszusgitáron és még trombitán is játszik, és mindezek mellett felesége, hegedű művész és énekesnő. DJ Vadim és Catherine Deborah jönnek a Back in the Night-tal. Az ausztrál énekesnő, zenes szerző is, aki Sydney-ben született, és Londonban kezdte meg zenei karrierét. Dortól kezdünk, a Wayne Skerdal, a brit énekes zeneszerző rapper, aki együtt dolgozott már Dr. Dre-vel, Snoop Dogg-gal. Stílusát a hip-hop, a funk és a soul elemek ötvözése jellemzi. One time, two time.

0: Jazzy Lexikon.
1: Nepomuki Szent Jánosnak, a hajósok, hidak, halászok és vízimolnárok védőszentjének szobra eredetileg nem Csepelen állt. 1721-ben a kecskeméti kapunál avatták fel, alkotója ismeretlen. A főváros öt legrégebbi szobrának egyikeként tartják számon. 1973-ban került a 21. kerületbe, a Szent Imre térre, azóta kétszer is felújították.
0: Jazzy Lexikon.

testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hávarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hávarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

Önök a Jazzy-t hallgatják, együtt vagyunk, ez pedig a Jazzy Lexikon, ahol Jamie Cullumtól jön az Ashtab You've Gone. 1979-ben született az angol énekes dalszerző, aki többszörös Golden Globe, többszörös Brit Sony rádió és az év embere díjas előadó. George Michael-lel kezdünk, és a Fast Love jön, a többszörös Grammy díjas angol énekes dalszerzőtől, aki még a 80-as években lett népszerű a Van Pop duóval. 100 millió lemezt is eladott karrierje során, az első szóló lemeze 1987-ben a Faith volt. 2004-ben a Radio Academy szerint az 1984 és 2004 közötti időszakot nézve az ő dalait játszották legtöbbször a rádiók. A felvétellel búcsúzom önöktől, további kellemes napot kívánva. Az elmúlt órákban a Jazzy Lexikont és a Repkényi Dórát hallották. Viszont hallásra!

0: Jazzy Lexikon.
1: A második világháborúban tűnt el a Clark Ádám térről, a nullás kilométer követjelképező talapzatról a magyarok nagyasszonya szobor, Körmenni Férmienő alkotása. A Kecses Márvány alak 1932-től Budapest ostromáig jelölte az országútjainak kiinduló pontját. Hogy ekkor pontosan mi történt a Madonnával, nem lehet tudni. Megsérült-e, megsemmisült, vagy esetleg csak valaki magával vitte, a mai napig rejtély. Az 50-es években a kor szellemének megfelelően egy távolba néző munkás alak került a helyére, majd 1975-ben avatták fel Borsos Miklós alkotását, ami ténylegesen egy nullát mintáz.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: A vívás gróf Széchenyi István és báró Veselényi Miklós tevékenysége nyomán a 19. század elején vált népszerűvé. Az első intézménye az 1925-ben létrejött Pesti Nemzeti Vívóintézet volt. A szabadságharc bukása után a pesti iskolát feloszlatták, a vezetői vagyonát elkobozták. Később magánvívó termek nyíltak, ahol a párbajokra készítették fel az ifjakat. 1895-ben a Magyar Atlétikai Klub megrendezte az első országos vívóversenyt.

Magyarország legeredményesebb olimpiai sportága a vívás. 1908-tól 1964-ig szinte kivétel nélkül magyar versenyző nyerte az egyéni és a csapatkard versenyeket. Jazzy Lexikon.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Súlyosnak nevezte a magyar egészségügy helyzetét az új szakminiszter. Több mint 10 000 vettek részt az idei futókörök napján. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Súlyos munkaerőhiánnyal és előregedő szakdolgozói állománnyal küzd a magyar egészségügy, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt vázolta fel, milyen állapotban veszi át az egészségügyet. Közölte, több mint 30 000 ápoló hiányzik a rendszerből, miközben sokan havi 200 óránál is többet kénytelenek dolgozni. A miniszter szerint több területen már a betegbiztonság is veszélybe került a szakember hiány miatt. Bogdán Csabát és Weisz Viktort jelöli európai parlamenti képviselőnek a Tisza párt Magyar Péter és Tar Zoltán megüresedett helyére, jelentette be a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint mindkét jelölt jelentős nemzetközi és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Weisz Viktor az Európai Néppárt legfiatalabb EP képviselője lehet. A párt EP delegációját a jövőben Lakos Eszter vezeti majd. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 000 kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 000 kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
4: A fővárosban a hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták hétvégére a félútpályát a Dohány utcában a Nagy Diófa utcánál elektromos közműépítés miatt. A Nagy Diófa utcában is forgalomkorlátozásra kell készülni. Hétvégén Zuglóban a Kolozsvár utcában a Rákospalotai körvasút sor és a Litva utca között a forgalom mindkét irányban csak a külső sávban haladhat a villamos pályakarbantartása miatt. A 69-es villamos helyett pótlóbusz közlekedik. Hétvégén a H5-ös hév helyett Szentendre és Békásmegyer között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. H5 e-pótlóbusz jár Békásmegyer és Szentendre között Szent István telep és Pomáz érintése nélkül, valamint H5 a-pótlóbusz közlekedik Békásmegyer és Pomáz között. A 12. kerületben a Bürök utcában az Ormódi utca közelében a forgalom jelzőlámpás irányítással egy sávon váltakozva halad, mert javítják a gázvezetéket. Farkas Renát, a BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal a Jazzyn.
1: A Jazzin kezdődik Dr. Jazzy című egészségmegőrző műsorunk. Köszöntöm hallgatóinkat, Hálvarga Marian vagyok. Vendégem a Jazzy stúdiójában Dénes Dóri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője és a Nincs olyan, hogy rossz szevő című könyv szerzője. Szia, szeretettel köszöntelek!
2: Köszöntelek téged és a hallgatókat is.
1: Nagyon sokféle témáról beszélgethetnénk ebben a mostani műsorban is, amikor megbeszéltük a mai találkozónkat. Jöttek az ötletek, még erről is lehetne, még arról is lehetne, hiszen egyrészt nagyon régóta foglalkozol már a táplálkozással, meg a gyerekeknek a táplálkozásával. Másrészt meg szezonalitásról is beszélhetünk, hiszen most friss tavaszi gyümölcsök, zöldségek érhetők el, de egyúttal a tavasz magával hozza gyakran az allergiát is. Ha most egy picit mindenből csipegetünk, akkor lehet, hogy érdemes elkezdeni az allergiás megbetegedésekkel.
2: Rendben, kezdjük azzal.
1: Szóval, amikor a gyerekeknél, de akár felnőtteknél is bármilyen allergiát tapasztal, akár a gyerek, akár a szülő, hogyan érdemes elkezdeni az első lépéseket? Persze ez attól is függ, hogy milyen allergiáról van szó, de te mivel találkozol?
2: Az allergia az mindig egy nehezen nyomon követhető folyamat, hogy miből indult el, honnan indult el. Tehát most a légúti allergiákról beszélünk, ugye? Tehát az,
1: akár arról
2: az
1: is.
2: Lehet, hogy egy kicsit könnyebb annak az eredetét. Az első lépés az, hogy figyeljük meg, hogy mik azok az allergének, amik ezt kiváltják.
1: És ha nem tudjuk?
2: Erre vannak tesztek, tehát van vérteszt is, van prikteszt is, amit ki tudja mutatni, hogy mik azok az allergének, amik problémát okoznak. Ez nem jelenti feltétlenül az, hogy mindenképpen problémát fognak okozni, de nagy valószínűséggel akkor azok. És hogyha azt el tudjuk kerülni, vagy tudunk rajta segíteni komplementer módon, akkor az nagyon jó. Ezt nagyon szeretem kreatív módon is megoldani. Nem csak a hagyományos módon antihisztaminnal, hanem gyógynövényekkel, természetgyógyász kezelési módokkal tudunk még segíteni azon, hogy minél kevésbé legyen kínos egy ilyen allergia szezon. Vannak esetek, amikor nem elég az, hogyha saját készítésű ilyen gyógynövényes készítményekkel kísérletezünk, hanem kell az, hogy az allergológus is segítsen, de ezeket ki lehet egészíteni, illetve hát nagyon sokat tudunk például segíteni olyanokkal, hogy légzőgyakorlatok, olyanok, hogy orrtisztítás, különböző gyógynövényeket is tudunk használni. Nekem már volt olyan esetem, amikor azt kértem a kliensemtől, hogy apró Bojtor János orröblítést használjon, mert olyan erős tünetei voltak, és az apró Bojtor János egy nagyon fontos antiszeptikus gyógynövény, és az tud segíteni. De van olyan is, amikor egy gyerkőcnek a mandulái nagyon megduzzadnak, és olyankor is tud segíteni például szegfűszeg, fahéj, az eugenol nevű fertőtlenítő hatóanyag, az nagyon jól tudja ezt segíteni. A kakukkfű is pont egy ilyen, ami nagyon jó antiszeptikus hatású. Olyan érdekes, a természet úgy alakult, hogy amikor ezek a pollenek megjelennek, igazából ott van a segítség is a természetben, mert akkor ott van a csalán, ott van a kakukkfű, ott van a cickafark, van egy csomó olyan gyógynövényünk, ami akkor pont elérhető, amikor maga a pollen is szennyez. Az illóolajakat, azokat külsőleg használjuk, vannak nagyon jó keverékek, amiket már gyerekek is használhatnak. Néhány van, amit nem, tehát 3 éves kor alatt, illetve 6 éves kor alatt néhány van, amit nem használhatnak, de szerencsére olyan keverékeket készítenek a gyerekeknek, amiben ezt figyelembe veszik, úgyhogy
1: de ezekben
2: biztonságos.
1: Mi van?
2: Például elő szokott fordulni az eukaliptusz, az elég gyakori, a menta, fürtös menta, egyébként azt tea formájában is lehet fogyasztani, teafaolaj, citrom és citromfű, ezek
1: felnőtteknek is, ugye?
2: Igen, uh-huh. azok igen, ezek előfordulnak benne.
1: Ha allergiáról beszélünk, akkor megnézhetjük a test nagyon különböző részeit is, hiszen például a bőrön is nagyon hamar jelentkezhet, hogyha valamire allergiásak vagyunk. Nyilván itt egy orvosi konzultáció is szükségessé válhat, de ha ezek még enyhe tünetek, akkor te például mivel találkozol?
2: nekem inkább ilyen kevert eseteim vannak, amikor egy úttal van egy légúti allergiás tünetcsoport, és vannak bőrtünetek is. És nekem az a tapasztalatom, hogy egy komplex megközelítés kell. Az egyik kulcs a bőr problémáknál a bélflóra állapotának a rendezése. Tehát az minden esetben nagyon-nagyon sokat szokott javítani. Amúgy, ha úgy gondolkozunk az allergiáról, nem csak erre fókuszálunk, hanem úgy holisztikusan nézzük, akkor egy általános értelemben vett egészséges táplálkozás az mindenképpen tud segíteni, mert egy olyan jó közérzetet és vitalitást tud adni, amivel ezek a tünetek is, amik tényleg meg tudnak kínozni ilyenkor, nem tudnak annyira erősen lelombozni.
1: Említetted a beszélgetés elején, hogy egy ennél komplexebb probléma például az ételallergia.
2: Igen.
1: De egy-két példát említsünk azért, pláne abban az esetben, hogyha a friss zöldségek, gyümölcsök mondjuk például kifejezetten problémát okoznak valakinél.
2: Igen, akkor tudnak problémát okozni egyébként, ha keresztreakció van. Tehát ha van mondjuk valamilyen pollenre allergia, akkor szoktak általában a zöldségek, gyümölcsök közül néhány allergiát okozni, vagy ilyen reakciót okozni. De a leggyakoribb allergének azok nem zöldséggyümölcsökben vannak, hanem inkább a fehérje tartalmú ételekben vannak.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. Várjuk vissza Önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk. Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzy-vel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek vendége Dénes Dóri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, a Nincs olyan, hogy rosszevő című kötet írója. Ahogyan mondtam is, nagyon sokféle témából válogathatnánk, és egy kicsit most szeretnék is a te specialitásodra kapcsolódni, hiszen az Édespofa gyerekgasztroblog is hihetetlen tárház egy szülőnek, egy nagyszülőnek, ha azt akarja megérteni, hogy mondjuk a gyereke miért válogatós, vagy szelektív evő, vagy miért okoz neki problémát bizonyos ételeknek az elfogyasztása, vagy miért nem akar egészséges ételeket enni. Szóval nézzük meg egy kicsit, miért indult el ez a blog, és hogyan kezdett el építkezni. Egyébként mostanra már gyönyörű, tehát én imádom olvasni ott a cikkeket.
2: Olyan jól esik, már ezért megérte ide bejönni, köszönöm.
1: De tényleg nagyon szép fényképek is vannak rajta, meg azért elérhető egy csomó információ összeszedve, és nekem ez is nagyon tetszik, hogy egy helyen vannak.
2: Jaj, köszönöm. Abszolút személyes indítatásból indult az oldalam. Hát most már több mint 13 évvel ezelőtt termékenységi problémák miatt. Igazából az anyaságra vágyás az egy nagyon erős vágy tud lenni a nőkben. Azért nagyon sok mindent megtesznek. Én is sok mindent megtettem. Én egy nagyon stresszes munkahely, össze-vissza rendszertelen életmódban voltam, tehát abszolút nem voltam. Én azt gondoltam, hogy alkalmas vagyok rá, hogy babám legyen, de valójában nem álltam még részen rá, mentálisan sem. És nagyon sok mindent megváltoztattam. Volt, amit egyik pillanatról másikra, például a táplálkozásomat nagyon gyorsan, nagyon hamar megváltoztattam, aminek az volt a könnyebbsége, hogy akkor még nem volt család, tehát most már
1: nehezebb ennyi felé főzni, igen.
2: Igen, és most már azokkal foglalkozom, akik családban élnek, és úgy akarják megváltoztatni. Tehát megvan az a tapasztalatom, amikor még nem kellett mindenkire figyelni, és megvan az is, amikor már igen. És én megváltoztattam a táplálkozásomat, és...
1: Milyen irányba egyébként? Honnan, hova?
2: Igazából én nagyon sok ultrafeldolgozott élelmiszert tettem.
1: Ez az életmód, minden, gondolom.
2: Igen,
1: a munka.
2: Uh-huh. És nem is volt egyáltalán nekem fontos az evés, tehát hogy ez egy ilyen mellékes dolog volt a létfenntartásnak egy formája, de úgy különösebben nem foglalkoztam vele, nem is tudtam igazából főzni. És elkezdtem elengedni az összes feldolgozott élelmiszert. Ennek volt egy olyan érdekes hatása is, hogy a cukrot is, amikor elengedtem, akkor néhány hétig én nagyon enervált voltam. Volt, hogy mikor remegtem, fájt a fejem, minden bajom volt. Tehát,
1: ahogy ki ürül a testből?
2: Nagyon durva. És akkor utána elkezdtem érezni azt, hogy a valódi természetes alapanyagoknak, akár a sárgarépának, akár a zöldborsónak mennyire komplex íze van, és elkezdte az agyam újra kalibrálni az ízeket és az ízekkel való kapcsolódásomat. És ez volt az egyik nagyon érdekes változás, a másik pedig, hogy policisztás ovárium szindrómám volt, és az néhány hónap alatt megszűnt.
1: Az étkezés hatására,
2: igen. És akkor elkezdtem nagyon hálás lenni a testemnek, hogy milyen sokáig kompenzált, és milyen sokáig kibírta azt a terhelést, amit én adtam, és mennyire hálás azért a néhány dologért, amit én adtam neki.
1: Egyébként még itt maradva egy picit policisztás ovárium szindrómánál, akár sor kerül orvosi beavatkozásra, akár nem, egy életmódváltás mindenképpen hasznos lesz. Nyilván egyén függő is, de vannak olyan általános attribútumok, amiket bátran lehet javasolni, hogyha egy nő nőgyógyászati problémával küzd?
2: Nagyon jó a kérdés. A legjobb a személyre szabott étrend, de az nagyon fontos mindenki esetében, hogy a vércukorszintet kiigazítsuk, az inzulin szint ne menjen magasra, tehát hogy a szénhidrátokra úgy figyeljünk, és nem csak a szénhidrátokra, az egy nagyon fontos szabály, hogy egy kiegyensúlyozott vércukorszintet érjünk el, és a szénhidrátokra figyelünk, és kordában tartjuk, hanem itt minden makrotápanyagra és mikrotápanyagra érdemes figyelni. Ez nem egy bonyolult rendszer amúgy. Közgazdaságban fogant egy Pareto elv nevű elv, amit 80-20% elvnek is szoktak mondani, és azt jelenti, hogy az erőfeszítéseink 20%-a adja az eredményeink 80%-át. Ezt az életmódváltásra is rá lehet húzni, ez nagyon érdekes, hogyha a legfontosabb triggereket, úgymond taposóaknákat elkerüljük, akkor nagyon nagy javulást el lehet érni. anélkül, hogy mindent rá kellene áldoznunk.
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan azért nem mernek ebbe belevágni, vagy nem keresnek fel szakembert, mert megrettennek ettől, hogy makrotápanyag, mikrotápanyag, úristen, akkor nekem most biopiacokon kell majd minden hétvégén áldogálni, és akkor ott mit kell venni, biztos nagyon drága lesz, hogy főzök így a családnak, neked gondolom ezekbe te mind belefutsz.
2: Igen, igen, ez tényleg így van, nagyon, nagyon bonyolultnak látják az egészet. Amikor a természetgyógyász képzéseimet végeztem, és főleg a fitoterápiát, tanultam a szinergia törvényét, az engem nagyon-nagyon megfogott, ez a nevezett Bürki törvény. Azt mondja ki, hogy ami a kis közösségeknek, a barátságoknak, a családoknak is az alapja, hogy együtt erősebbek, hatékonyabbak, ügyesebbek vagyunk, mint egyenként. Ezt a gyógynövényekre úgy lehet átfordítani, hogy bizonyos hatóanyagok, hogyha egy irányba mennek, akkor támogatni fogják egymást. De ugyanez az étkezésre is így van, hogy létrehozunk szinergiákat az ételeinkkel, akkor azok támogatni fogják egymást és minket is. Például ott van a Cézár saláta, egy teljesen közismert és nagyon jó étel.
1: De?
2: Nem, nincsen de.
1: De, ajaj, de
2: nem,
1: jó.
2: Nincsen, sőt, az a lényege, hogy ott van a paradicsom, ami már önmagában legalább 50 vegyületet tartalmaz, és biztos olyanok is vannak, amiket még fel se fedeztek, tehát hogy rengeteg olyan hatóanyag van, amiről még nem is tudunk, és hozzáadja a színanyagait, a rost tartalmát, a szemet erősíti, szóval egy csomó jó hatása van. Hozzáadunk salátát, ami magas víztartalma, zöld színével a májat is támogatja, az keserű anyagai is támogatják a májat, uborka is, magas struktúrált folyadéktartalom, tehát rost tartalom, tehát ott van az elem, a rost színanyagok, antioxidánsok. Akkor hozzáadunk húst, pirított húst, ami pedig a fehérjéket adja hozzá, és ezzel mindenféle aminósavat.
1: Na és az öntet.
2: Mindjárt jövök az öntettel is. Ha egy pici citromot is teszünk rá, akkor a benne található vas is könnyebben felszívódik, már az is egy ilyen szinergikus hatás. Az öntetet mondjuk valódi tojásból készítjük, és mondjuk nem valami rizsrossz napraforgóolajat használunk, hanem olívaolajat, akkor a B-vitaminok, a kolin, a lecitin, ami mind az idegrendszernek nagyon jó, plusz a olívaolajnak a zsírsavai is szintén az idegrendszer támogatják, az már megint egy komplexebb jó, és akkor még hozzáadjuk a kenyérkockákat, pirított kenyérkockákat, mint jóféle szénhidrát forrást.
1: Azonnal folytatódik beszélgetésünk itt a Dr. Jazziben Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval, az Édes Pofa gasztroblog szerzőjével.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Folytatjuk beszélgetésünket itt a Dr. Jazzy-ben Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval, az Édes Pofa gasztroblog szerzőjével, a Nincs olyan, hogy rossz szevő című kötet írójával. Az imént egy nagyon incsiklandó képet hívtál be ide a beszélgetés terébe, egy csodálatos cézársalátát jelenítettél meg, mint egészséges ételt.
2: És hogyha ezt az egészet mondjuk kiterítjük, vagy szétválogatjuk, és az okos tányéron megpróbáljuk ábrázolni, akkor tökéletes lesz. Tehát amit a dietetikusok mondanak, hogy úgy nézzen ki a tálunk, vagy tányérunk, hogy a fele része a zöldség, gyümölcs legyen, tehát a rost tartalmú, színanyag tartalmú finomság, ropogós, harsogó, a negyed része az legyen a fehérje forrás, és a negyed része pedig a szénhidrát forrás, keményítő szénhidrát forrás, akkor ez egy tökéletes kompozíció. És ilyeneket, hogyha néhányat össze tudunk állítani a nap folyamán, és ez nem olyan nehéz, akkor már megvan az a szinergikus hatás, ami az egészségünket támogatja.
1: Nekem nagyon tetszik ez a kép, és rögtön eszembe jut, hogy mire gondolnak sokan. Jó, értem, oké, fehérje forrást kell oda tenni, meg keményítő forrást, mibe van keményítő, esetleg a krumpli van, tehát hogy így rögtön elveszünk. És akkor elkezd az ember keresgélni az interneten, hogy lehet ezeket a forrásokat megtalálni, de például a te oldaladon találhatunk-e arról információt, hogyha én kevesebb keményítőt vagy többet akarok bevinni, akkor milyen ételt érdemes készítenem, és így tovább. Túl szétszórtak az információk, és az embereknek nincs idejük és energiájuk ezt megkeresni.
2: Igen, nekem elsődlegesen a táplálkozási tanácsadásomon hangzanak el ezek az információk. Én nagyon sok anyagot szoktam adni a klienseimnek, ezt azért tartom fontosnak, hogy így megértsék az alapokat. Igen. Van, amikor ezzel is küzdenek, hogy egy nagy anyagot nem tudnak befogadni, úgyhogy én a konzultációimon is mindig elismételem, és megbeszélem velük, illetve a receptjeimet azokat úgy szoktam összeállítani, hogy ilyen variábilisek, és mindenféle igényt, vagy hát a legfontosabb igényeket kielégítsék. Ha például valaki inzulinrezisztens, és figyelnie kell arra, hogy mennyi szénhidrátot, keményítőt, vagy most így fordítsuk le, rizst, krumplit, tésztát kell ennie, akkor megtalálja azt az arányt. Én inkább arányokat szoktam, mert én úgy érzem, hogy nem életszerű a számolás. Tehát az, amikor szénhidrátot kell számolni teljesen.
1: Az első két hétben számol mindenki szerintem, és utána egy ilyen kínszenvedés lesz belőle.
2: Valóban, úgyhogy én is marok mértéket szoktam használni, meg a tányér mértéket szoktam használni, amikor a klienseimmel konzultálok.
1: Egyszer nagyon-nagyon sok évvel ezelőttem, 15 éve is volt, hogy Tóth Líviával beszélgettem, aki az Aviva tornát behozta Magyarországról. Kérdezte tőlem, hogy én miket szoktam enni. És mondom, hogy hát jókat főzök, nagyon szeretek főzni. Kedvencem a rakott krumpli. Teljesen elájult. Micsoda? Rakott krumpli tesz, hát azt nem szabad enni. Mert hogy ez a női szerveknek nem jó. Pláne, hogyha valakinek esetleg termékenységi problémája van, nőgyógyászati gyulladás, akkor az szörnyű lesz, vagy rám nézett, és azt mondta, ugye nem iszol jeges kávét. De. Ezen is kiborult, szóval, hogy ő azt képviselte ilyen nagyon szigorú módon, hogyha valakinek gyulladás van a szervezetében, akkor nem szabad olyan ételeket együtt tenni, és itt most visszacsatlakozom arra, amit pár perccel ezelőtt mondtál, amik nem támogatják egymást. Most nyilván ez egy olyan állapotra is vonatkozik, amikor valaki mondjuk babát szeretne, vagy valamilyen belső, komoly belső gyulladása van. De szabad-e ennyire szigorúan tekinteni az ételekre, hogyha valakinek olyan nagyon nagy problémája nincs?
2: Ha nagyon nagy problémája nincs, akkor nem. Igazából vannak nagyon-nagyon jó hagyományos irányzatok is, az ajurvéda is meghatározza, hogy milyen komponenseket, milyen sorrendben, hogy együnk. Tehát, hogy ezekben nagy bölcsesség van, és valóban, amikor egy terhelt szervezetről van szó, akkor én sem javasolnám a rakott krumplit. Én nem szeretek eltiltani senkit semmitől, azért nem.
1: Mentálisan is nagyon rossz.
2: Igen, főleg egy gyereknél az nagyon nehéz. Hanem inkább azt szoktam javasolni, hogy mivel egészítse ki, ha mindenképpen szeretne rakott krumplit enni, akkor legyen a rakott krumpli kevesebb arányaiban, és tegyen hozzá olyan zöldségköretet még, ami még ki tudja egészíteni.
1: Vannak-e nálad tiltólistás ételek? Tehát amire tényleg azt mondod, hogy ezt igazából inkább senki ne egye, gondolom a mélyfagyasztott mind, de azon kívül?
2: Képzeld még azt sem, tehát vannak helyzetek, amikor ez mentálisan is, lelkileg is nagyon
1: könnyebbség.
2: Igen, könnyebbség. Vagy az, amikor egy anya nem ér rá főzni, és a fagyasztóban van a panírozott halrudacska, akkor azt is meg lehet tenni, tehát nincs ilyen nálam, hogy tiltólista, de ez egy nagyon hosszú út volt, mire ide eljutottam, és nagyon sokat lazultam, mert eleinte volt, tehát amikor én a saját életmódváltásomon végigmentem, az egy hosszú kaminó volt, akkor én nagyon sokáig démonizáltam bizonyos alapanyagokat, én sem sütöttem semmit sem fritőzben, azóta már szerencsére van a forró levegős, úgyhogy ez így meg is oldotta ezt a dolgot, hogy sokan mások sem, tehát hogy nem kell mindenkit lebeszélni erről, meg csomó minden, tehát én akkor a glutént is, a tejet is kivontam a rendszerből, és nekem használt, de aztán hosszú út volt, mire rájöttem, hogy ami nekem jó, az nem biztos, hogy másnak is ugyanúgy jó, és minél több kliens tapasztalatom lett, annál inkább látom, hogy mennyire sokfélék vagyunk, és nem lehet senkire semmit sem úgy ráhúzni. És az ízlés is. Ugye ez is egy külön téma, hogy a válogatosság, az ízlés hogyan alakul, és ennek van mindig egy idegrendszeri háttere is, tehát hogy azt is úgy figyelembe kell venni, és azt is, hogy ki mit tud megemészteni. Tehát olyankor, amikor azt mondja egy kliens, hogy ő nagyon szeretne lecsót tenni, de nem tudja megemészteni, akkor nem kell ráerőltetni. Tehát igazából ezt el kell fogadni, hogy vannak helyzetek, vannak típusok, akiknek bizonyos élelmiszerek nem jók, és nem esnek jól. Azt nem szeretem, amikor úgy tipizálnak, hogy neked ezt kéne enned mindenképpen, vagy vércsoport szerint, vagy bármi más szerint meghatározva, mert annyira egyedien vagyunk összeállítva.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. A témánk a táplálkozás átalakítása, és ezzel együtt a test energetizálása, a gyulladások enyhítése.
3: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.

0: Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzivel.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, amelynek mai vendége Dénes Dóri, természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, a Nincs olyan, hogy rossz evő című kötet szerzője, az Édespofa gasztroblog írója. Nálam anyai ágon mindenki rosszul van a tojástól, tehát az anyukám is persze eszik tojást, csinál egy jó kis rántottát, de utána tudjuk, hogy rosszul lesz. Ugyanígy volt a nagyanyám, a dédnagyanyám, az az igazság, hogy én is szeretem a rántottát, de mindig várom, hogy rosszul legyek, és rosszul is leszek. És tényleg azon gondolkodtam, hogy vajon itt most egy komoly, átörökített érzékenység van a tojásra, vagy igazából én arra szocializálódtam, bármilyen furcsán hangzik, hogy hát de hát nálam anyai ágon mindenki rosszul van az epéjével a tojástól, akkor nyilván én is az olyan vagyok rosszul, mert a többiek is.
2: Igen, van egy ilyen nocebo hatás valóban, és ezt vizsgálták egyébként muszlim vallású embereknél is, hogy amikor nem tudtak arról, hogy sertéshúst esznek, akkor utána mit éreztek, és hogy nagyon rossz reakciókat adtak, amikor megtudták, tehát hogy fizikai tüneteik is voltak, nem csak bűntudat. Tehát, hogy ez létező kategória valóban.
1: Tehát az agyunk ez tulajdonképpen lereagálja az információt.
2: Lereagálja, igen. Igen. Ugyanakkor lehet, hogy tényleg a valóságban is megtörténik, tehát nem kizárt, hogy te is érzékeny vagy valamilyen szinten a tojásra. Szoktak egyébként olyat is mondani, hogy ilyen nehéz gyomorérzés, fejfájás, tehát vagy van, aki itt érzi a torkában azt a ilyen gombóc érzést tojás evés után, tehát sokféle reakció van a tojásra. Ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy az immunrendszer mondjuk reagál rá, és allergia van, de mégis valami nem tetszik.
1: Valami információt van, ami nem kéne, hogy ott legyen. A másik dolog, ami most eszembe jutott, mert közben a hallgatók nem látják, de sokszor mutatod ugye a saját testedem is az egyes testrészeket, hogy láttam például egy olyan animációt, ami a nőknél, férfiaknál is, főleg 40 pluszosokra vonatkozott szerintem, a megnövekedett has formáját mutatta. Hogy melyik milyen típusú emésztési problémára utal, hogyha a gyomor résznél van kitüremkedés, ha inkább az alhasi részen, hogyha lóg a has, ami már inkább egy hormonális, vagy túl magas kortizol szintre, és ezzel együtt egy hormonális zavarra utal. Szóval nyilván te is látsz ilyen típusú, hát eldeformálódott hasat és gyomrot. Szerintem egyébként elég sokan küzdünk ezzel, igen. És aki meg a menopauzával, vagy andropauzával küzd, az meg aztán pláne beszámol róla, és ilyenkor az emberek azt csinálják, hogy akkor nem esznek.
2: Igen.
1: Nem esznek, és mégsem megy le a hasuk, legfeljebb átmenetileg. Egy kicsit járjuk már körbe ezt témát.
2: Megvan ez a has, igen, hasdiagnosztika nekem is. A helyzet az, hogy itt, amikor van egy bármilyen, tehát ez általánosságban is igaz, hogy ott a zsigeri zsírok megnövekedett aránya, az biztos, hogy jellemző, meg egy olyan testösszetétel eltolódás, ami veszélyes lehet a szív és érrendszerre. Tehát az mindenképpen ott az fontos, hogy arra figyeljünk.
1: De te vizsgálod egyébként a kliensnek a teljes testét? Megnézed például a hasát, a gyomrát?
2: Nem, én vizsgálatot nem végzek, aha. Tehát hogy hozzám laborleletekkel érkeznek, és én úgy szoktam összeállítani az én kezelési tervemet, hogy az ő leleteikből és elmondásaikból. Tehát,
1: de ez egy külön képzettség, ugye? Hogy igen. Tudni kell laborleletet, igen, olvasni, igen.
2: Igen, ez nem egy, az egy nehéz dolog
1: igen,
2: valójában.
1: Igen, tehát, és egyébként nem is rendelkezik vele egy csomó természetgyógyász szakember, tehát hogy ezt külön tanulni kell, megvizsgázni kell belőle, hogy tudja leletet olvasni.
2: Igen, igen, igen. Gyakorlattal egyébként megjön ez is, meg sok mindent most már ugye az AI is tud segíteni, tehát hogy egy teljesen laikus ember is meg tudja érteni.
1: Csak ne diagnosztizálja magát ez alapján.
2: Ez nagyon fontos, hogy ne diagnosztizálja magát, és hogy igazából egyes markereket tud megérteni, de az összefüggést azt nem fogja látni belőle, mert nagyon érdekes, és ez is olyan, mint a természetgyógyászat, hogy minden mindenre halt, ezt is holisztikusan érdemes nézni, úgyhogy ez én se szeretném bíztatni a hallgatókat, hogy magukat diagnosztizálják. Tehát, hogy ez egy izgalmas dolog alapvetően a laborlelet elemzése. Ja, és nagyon függ a nemtől, kortól, és mindenféle más is beleszámít, ugye életvitel is, tehát, hogy meg az, hogy mik a tünetek, tehát, hogy ezeket mind együtt lehet értelmezni. Visszatérve a hasra, hogy ott mindig a szív- és érrendszer tehermentesítésével foglalkozni kell, és az nem jó megoldás, főleg nők esetében, hogyha nem esznek, mert hormonálisan azt nem fogja meghálálni a szervezet, és olyankor be is húzhatja a kéziféket, hogy ja, itt éhezés van, akkor én nem engedek el is semmit.
1: De férfiakról például kevésbé szoktunk beszélni. Most akár az andropauza is egy nagyon érdekes dolog lehet, amikor ugye elkezdenek mondjuk 50 pluszosan egy kicsit szétesni, és akkor ők is esetleg kevesebbet esznek, vagy össze-vissza esznek, vagy nem tudom, ilyenekkel találkozol-e, hogy ők is megpróbálják átalakítani az étkezésüket, csak nagyon rosszul.
2: Kevés a férfi tapasztalatom, mert hogy én inkább családokkal foglalkozom, és ott a nők a
1: főnökök.
2: Főnökök, igen, de volt néhány férfi kliensem, akik nagyon-nagyon másak, és nagyon hálás vagyok értük, mert ők nagyon transzparensek, tehát hogy ők minden apró kis változást könnyebben elmondanak, mint a nők, mert a nőkben benne van az, hogyha valami nem sikerül, akkor azért a felelősséget vállalják, meg saját magukat hibáztatják, és inkább nem számolnak be róla, viszont a férfiak az összes gyengeségükről sokkal könnyebben, tehát hogy így ez nagyon-nagyon egyszerűen és könnyen tudják azt visszajelezni, hogyha valami nem működik, ha valami nem ízlik, ha valamit nem tudtak bevezetni, és ebből adódóan így én is többet tudok tanulni, meg többet tudok tapasztalni.
1: Innen folytatjuk azonnal beszélgetésünket Dénes Dóri természetgyógyásszal, funkcionális táplálkozási tanácsadóval. Várjuk vissza önöket.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Testi, lelki, szellemi egészségünknél nincs fontosabb. Dr. Jazzy.
1: Ez továbbra is egészségmegőrző műsorunk, a Dr. Jazzy vendége, Dénes Dúri természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, a Nincs olyan, hogy rossz szevő című kötet írója. Az előzőekben éppen arról beszélgettünk, hogy milyen hálás kliensek tudnak lenni a férfiak, mert ők aztán tényleg elmondják, hogy mi az, amit nem fognak tudni vállalni, és ami nehézséget okoz nekik mondjuk egy életmódváltásban. De mire kell különösen figyelniük?
2: 40 fölött, illetve 50, inkább azt mondanám, hogy 50 fölött arra fontos ügyelni a férfiaknak, hogy az izomtömeget tartsák meg minden áron, tehát próbálják meg. Ott nem feltétlenül az étkezés átalakítása a legfontosabb, hanem hogy minél többet sportoljanak. Ez vonatkozik amúgy a nőkre is. A férfiaknál ugye ilyenkor már ebben a korban a metabolikus rezisztencia már erősödik, tehát hogy hiába sportol ugyanannyit, mint 30 évesen, már nem fog ugyanazt a hatást elérni, és az izomtömeg megtartásának nagyon fontos szerepe van a jó szénhidrát anyag cserében is, a csont erőben is, és az egész vitalitás szintben is.
1: Dori, most ránéztem az órára, és látom, hogy nagyon kevés időnk maradt, nekem meg rengeteg téma van a fejemben, úgyhogy a beszélgetésünk végén egy kicsit fel is vezetném, hogyha egyetértesz vele egy következő találkozónkat, mert hogy a gyerekek, főleg a szelektív evők engem nagyon érdekelnek.
2: Jaj, engem is nagyon, ez körül közös érteklődés, köszönöm.
1: Már csak azért is, mert az én gyerekeim szerintem szelektív evőknek bátran mondhatók, és ez már pici bölcsiskoruktól kezdve így volt, tehát nekünk oltári mázlink volt, hogy a bölcsisnénik, meg az óvoda pedagógusok is nagyon támogatóak voltak, de hát ez egy kemény kiképzés volt az én két fiam, amikor bizonyos színű ételeket nem ettek meg, vagy bizonyos összetét, és ez a mai napig is így van, vagy mit tudom én, bementünk mondjuk a közértbe, és megálltunk a szalámiknál, és akkor nagyon hangosan felkiáltottak, hogy menjünk innen, nagyon büdös van, szóval a gyerekeknek még van egy ilyen nagyon finom és nagyon tiszta érzékel, ami az ételek összetételét illeti, ez nagyon kellemetlen volt nyilván. Tehát nem is ették meg, és a mai napig sem eszik meg a felvágottakat. Szóval, hogy beszéljünk majd a gyerekekről, de akkor így a beszélgetés végén egy ilyen átvezetésként a szelektív evést kérlek, hogy foglald össze, mert nagyon sokan ugye spektrumzavarral szokták azonosítani a szelektív evést, miközben ennek úgy gondolom, hogy más idegrendszeri alapja is lehet.
2: Igen, az idegrendszer az együtt fejlődik a babával, és fejlődési úton a szenzoros integráció az egy komoly folyamat, és egy hosszú ideig tartó folyamat. Ha abban vannak eltérések az idegrendszer fejlődése szempontjából, akkor ki tudnak alakulni ilyen alapú szelektív evések is. Tehát a szenzoros alapú szelektív evés, de vannak más alapja is, tehát van veleszületett hajlamunk is igazából, tehát az is meghatározó, hogy mennyire vagyunk extrovertáltak, introvertáltak, a saját a neurotranszmittereink hogyan működnek, a saját jutalmazó központunk hogyan működik, ez is meghatározója annak, hogy milyen lesz az ételekhez való viszonyunk, tehát van egy ilyen, van kalandvágyobb típus, meg van olyan, akit nehezebb az újdonságokra rávenni, és vannak kulturálisan meghatározó, vagy illetve hát a családban meghatározó tényezők is, nagyon összetett a válogatóságnak a témája, azért is nagyon izgalmas, nagyon szeretem.
1: De válogatóság vagy szelektív evés?

0: Meg gondolom, hogy azért itt egy fokozatokról is beszélhetünk.
1: Így van, így van. Igazából a válogatosság az egésznek a tulajdonképpen ernyője, de nagyon sokféle dolog ide tartozik. Kora gyermekkori evészavarok, ARFID, szelektív evés, tehát hogy ezeket külön kategóriákba lehet sorolni, de valójában egy restriktív evésről van szó, és ennek a hátterét érdemes minden esetben megvizsgálni.
0: Mondjuk egy szelektív evésnél ez azt jelenti, hogy bizonyos színű ételeket nem eszik meg, vagy bizonyos állagú ételeket. Hogy kell ezt elképzelni?
1: Az a szenzoros, valószínűleg ott a szenzoros háttér van, hogyha bizonyos színű állagú ételeket nem eszik meg ott, akkor ez lehet a háttér. De ezt mindig érdemes így vizsgálni, nagyobb rálátással is, hogy például egy szenzoros profilt felállítani, hogy mik azok a pontok, amik problémát jelentenek, vagy mik azok, amik problémát jelentenek a gyerkőcnek. Amikor egy szenzoros feldolgozási nehézség van, még hogyha mondjuk nem is zavarnak hívjuk, de a szenzoros integráció nehézsége van, akkor is ott meg kell nézni az alapokat, például a vesztibuláris rendszert, az egyensúlyozó rendszert, tehát hogy ott vannak komolyabb alapok, amiket mindenképp meg kell nézni, mert azok is hatnak arra, hogy hogyan fejlődik az idegrendszer, és milyen egyáltalán a közérzet.
0: Nagyon izgalmas. Mindenképpen folytassuk.
1: Jó, köszönöm szépen.
0: A Dr. Jazzy vendége volt Dénes Dóri, természetgyógyász, funkcionális táplálkozási tanácsadó, az Édes Pofa gasztroblog szerzője, és a Nincs olyan, hogy rossz szevű című kötet szerzője. Nagyon köszönöm, hogy találkoztunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Önöknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmüket, mára búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hávarga Marian.
1: Jazzy.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Nomonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: társadalmi célú reklám következik.
1: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. Elmebetegségben szenved a modenai álmokfutó. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Idén is népszerű volt a futókörök napja. A szombati rendezvényen az esős idő ellenére több mint 10 000 résztvevő húzott futócipőt, 25 helyszínen összesen 90 ezer kilométert teljesítettek. A település közötti verseny Dabas nyerte, ahol majdnem 11 ezer kilométer gyűlt össze. A szervezők a résztvevői visszajelzések alapján már dolgoznak a jövő évi fejlesztéseken. A cél egy még több helyszínt megmozgató, még nagyobb országos sportünnep létrehozása. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásával valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, dr. Takácsi Nagy Zoltánt, aki sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Szervusz, örülök, hogy eljöttél.
2: Szervusz, köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a hallgatóságot is.
1: Azt hiszem, hogy nagyon sokakat érint, vagy érintett a múltban, vagy hát akár a jövőben érinteni fog a daganatos megbetegedés. Szóval erről nem lehet eleget beszélni. Ez egy nehéz téma, bár azért egyre pozitívabbak a tapasztalatok a tekintetben, hogy egyre jobbak a kezelési lehetőségek. De mégis áruld el nekem, hogy mondjuk így most 2026 mondjuk évelején, hogyan áll a daganatos betegek helyzete? Arra gondolok, hogy hányan érintettek, hogyan zajlik a diagnosztika, mennyire könnyű vagy nehéz a felismerhetőség?
2: Igazság szerint a mai világban, ebben a mai modern világunkban azt lehet mondani, hogy minden harmadik emberben kialakul rossz szintű a daganat a statisztikák alapján, és kb. Minden negyedik embernek a halálát okozza ez. Ez ugye világszerte egy tendencia, hogy sajnos a rossz szintű daganatoknak a száma az emelkedik. Ez sajnos amiatt is van, hogy olyan környezetben élünk, amikben ugye itt fizikai, kémiai, biológiai tényezők szerepet játszanak. Ezen kívül kisebb mértékben, kb. 5%-ban örökletes tényezők. Persze egyre több daganatról azért kiderül, hogy örökletes tényező is lehet benne, de a környezetünknek az ártalmai azok a környezetszennyezés, dohányzás, alkohol, nem megfelelő életmód, elhízás, ezek mind közrejátszanak, amiken sajnos nagyon nem tudunk változtatni. Tehát törekednünk kell arra, hogy ezeket a külső tényezőket, amik a daganatok előfordulásában szerepet játszanak, azokat csökkentsük, de ezt ugye nem tudjuk mindig, mert nem is tudjuk mindig magunkat megerőszakolni, annak ellenére, hogy számos helyen halljuk, hogy ezt ne csináljuk, azt ne csináljuk, ne menjünk a túlzott a napsugárzásnak, ne tegyük ki magunkat, ne dohányozzunk, ne fogyasszunk annyi alkoholt, mozogjunk többet, amiket említettem, de ezeket, mivel emberek vagyunk, azért szeretünk ilyeneket csinálni. Tehát a lényeg az, hogy a daganatok előfordulását nagyon nem tudjuk csökkenteni. Persze ezért vannak azok a különböző reklámok, vagy olyan figyelemfelkeltő akciók, amik a környezeti tényezők, illetve az életmódváltást próbálják népszerűsíteni, de úgy kell számolnunk, hogy azért a daganatok incidenciája az növekedni tud. A lényeg az, és ez a fontos a szűrésbe, hogy idejében észrevegyük a daganatokat, mert ha idejében észrevesszük, olyan állapotban, amikor még abszolút jól kezelhető műtéttel, vagy egyéb kezeléssel, gyógyszeres kezeléssel, sugárterápiával, akkor pont a halálozást tudjuk lecsökkenteni. Tehát a cél az, hogyha az incidenciát nem is tudjuk olyan mértékben csökkenteni, de a halálozást csökkentsük. Persze az is cél, de azért a tendenciák azt mutatják, hogy sajnos az incidencia növekedik, ebbe persze az is még belejátszhat, hogy az emberiség élettartalma is növekedik, a jobb általánosságban, jobb főleg a fejlett világban, a jobb életkörülmények között, hiszen sok ember régen, aki meghalt mondjuk egy, ha csak azt veszük Magyarországon, még egy 100 akárhány éve mondjuk TBC-ben, meghalt mondjuk 35 évesen, lehet, hogy gyerekei születtek, de már nem érte meg azt a kort, hogy esetleg egy daganatban halljon meg. És azért a szív- és érrendszeri betegségek után ez a második leggyakoribb halálok. Tehát a szűrővizsgálatoknak tehát az a cél, mint említettem, hogy idejében észrevéve a betegséget, rögtön a beteg, ez a másik, hogy biztosítanunk kell azokat a feltételeket, hogy ezek a betegek, akiket kiszűrünk, még lehet, hogy nem is hívom őket úgy betegeknek, mert még nincs tünetük se, de már ott van a probléma, az idejébe eljuttassuk azokra az ellátóhelyekre, ahol a megfelelő kezelést megkapják.
1: És nagyjából hányan járnak szűrővizsgálatra? Mennyire népszerű a szűrővizsgálat?
2: Hát sajnos a szűréseken való részvételben Magyarország nincs annyira előkelő helyen, itt az európai országok közöse. Ugye a szervezett szűrésekről, hogyha beszélünk, akkor itt az emlőszűrést, ugye a tüdőszűrést, illetőleg a méhnyakrák szűrést kell kiemelni, erre ugye népegészségügyi programok is vannak, ugye, mint az Állami Népegészségügyi Központ, ugye most már NNGK is szervez. Magyarországon a szervezett méhnyakrák szűrésen sem vesznek olyan nagy százalékban részt. Ugye ennek ugyanúgy el lehet mondani ezt az emlőrák szűrésre, például emlőrák szűrésre ott a 2023-as adatok alapján körülbelül 35%-a vett részt a 45 és 65, ugye ez a korosztály az, akinek szervezetten van úgymond a szűrése két évente. Ennek olyan oka is vannak, hogy egyrészt félelem magától hogy mit találnak, félelem a fájdalomtól, hogy ugye megnyomkodják a hölgynek a mellét, illetőleg a tájékozatlanság. Alacsonyabban iskolázott a populációnál, illetőleg akik elmaradott a vidéken élnek, ott ugye a szűréseken való részvétel az alacsonyabb. És általában a magasabban edukált lakosság körében relatíve magasabb a részvételi arány, de ez a 35%, 30-35, ez így is nagyon kevés. Tehát azért egy jó szűrő legalább 70%-ának részt kéne venni a lakosságnak. Ugye voltak ilyen a tüdő rákszűréssel ilyen úgynevezett projektek, amivel ilyen alacsony dózisú CT-vel, ami kis megterhelést okoz a betegeknek 50 és 70 év között, akik legalább 10 évig dohányoztak, azoknál volt ilyen szűrés. Rendszer szinten ez az alacsony dózisú low-dose CT szűrés nem működik azért így. Például a pulmonológiai intézet, a korányi pulmonológiai részt vesz ebben még, de nincs egy olyan rendszer szintű szűrés. Aztán ami elindult szintén a kolorektális, tehát a vastagbéldaganatok szűrése, hogy itt a széklet vért nézik, ez a házi orvosokkal, ez működik, ez a szervezet szűrési forma, de ezen is a részvételi arány hát kb. 30% volt, tehát hogy itt se volt olyan magas. Itt is valószínűleg félelem.
1: Olyan érdekes ez a félelem, hogy valaki attól fél, hogy mi derül majd ki, mert hogy ezt meg is lehetne fordítani, hogy azért megyek, hogy derüljön ki minél előbb, ha van valami, hiszen akkor lehet mit tenni. Ezt át lehetne így fordítani, átkeretezni.
2: Igen, de ugye azt szoktam mondani, hogy van a hipokonder, aki folyamatosan ugye betegségbe is vizsgáltatja magát, valamilyen szinten ennek előnyei is vannak, mert hamarabb kiszűrik. Ugye van a másik típus, aki pedig mindent elbagatelizál, és azt mondja, hogy majd megoldódik ez a probléma, jaját, ez csak egy olyan jel volt, hogy ez nem. Tehát a kettő között lenne a jó, de sajnos ehhez talán több olyan népszerűsítő eseménynek, programnak kéne lenni, mert hogyha például az ember csak a tévét nézi, mindenféle reklám van, de olyan sokat azért azt nem látom, hogy vagy nem látjuk, hogy fölhívnák a figyelmet, hogy menjen el emlőrák szűrésre, menjen tüdőszűrésre, méhnyak szűrésre, és az iskolai oktatásba is, legalábbis, hogy a saját gyerekemnek is néztem a tankönyvét, valami így volt benne, de olyan szervezett szintű, és nem is talán a kisiskolás korban, nem lehet, hogy pont azt a már a serdülő vagy a középiskolás kort kéne elkapni, mert még egy ilyen 14 év alatti gyerek föl se fogja nagyon. Már 14-18 között ott talán már mégis talán az egészségtudatosság jobban kezd előtérbe kerülni. De hát tudjuk azt, hogy sajnos jelenleg a középiskolásoknak több mint 50%-a dohányzik.
1: Hát ezen is jó lenne változtatni, ugye, mint annyi mindenem. De most ezért is beszélgettünk ma erről. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Korábban beszélgettünk a szűrővizsgálatok fontosságáról, illetve arról, hogy milyen kevesen járnak Magyarországon. És említetted ezt a két végletet, aki mindig megy folyamatosan, illetve azt, aki egyáltalán nem jár, vagy tart tőle, esetleg fél az eredménytől. És én arra gondoltam, hogy ezt a kettőt lenne jó ötvözni. Tehát, hogy valaki a megadott időben, nem tudom, évente vagy két évente, amikor menni kell, akkor azt érzi, hogy igen, most azért jó elmenni, mert ez nekem hasznos, mert ez nekem jó, hiszen ha bármi elindult, az most kiderülhet, és még időben vagyok.
2: Igen.
1: Ugye?
2: És egyébként azért is megéri ezeket a szűrővizsgálatokat népszerűsíteni, mert az állam számára is ez egy rendkívül nagy költségmegtakarítás, hogyha idejébe kerül fölismerésre a betegség, ugye a beteg nem fog kiesni annyit a munkából, olcsóbb is lesz a kezelése, mint egy előre adó betegségnek, tehát ez nép gazdaság szempontjából is egy rendkívül fontos dolog. Persze nem szabad pusztán csak így a számokat nézni, de hát ezeket is kell sajnos mérlegelni. Tehát az államnak abszolút megéri, hogy a embereit, a lakosait elküldje szűrővizsgálatra, mert jobban jár, mint hogyha táppénzt fizet, aminek ugye nincsen mögötte munka.
1: Korábban említetted a genetika, illetve a környezeti hatások összefüggéseit. Nagyon sokan kíváncsiak arra, azt hiszem, hogy vajon ez milyen arányban van jelen? Tehát, hogy mitől alakul ki a rák döntően? A genetikai oka van, vagy pedig sokkal inkább életmódbeli?
2: Igen, az elején mondtam azt, hogy ami bizonyítottan genetikai hátterű betegség, az kb. 5%, mondjuk mondhatom, hogy 5-10%, és az is igaz, hogy egyre több daganatról is időközben kikerülhet, hiszen a molekuláris genetika egyre inkább fejlődik, hogy esetleg annak tényleg genetikai eltérése van. Én úgy szoktam mondani, hogy három típusú daganatos beteg van már kialakulás szempontjából. Az egyik típusnál biztos, hogy genetikai eltérés okozta, a másik típus, illetőleg rosszul mondtam, a másik típusú az nem daganatos beteg, annak soha nem lesz daganata, mert olyan jó a genetikája, hogy hiába dohányzik, hiába csinál mindent, olyan jók a javító mechanizmusai, ugye amik a sejtekben vannak bizonyos javító riper mechanizmusok, amik ezt ki tudják javítani, tehát olyan jól működik a szervezete a sejtje, hogy nem tud kialakulni daganat. És a harmadik típus az, ahol nincs öröklődő genetika, de valami ott is kell lenni, valami olyan fajta genetikai eltérésnek, hogy elvileg neki ezek a kijavító mechanizmusok jól működnek, de ha tartósan olyan külső tényezők érik, káros tényezők, akkor ezt a működését mégse tudja úgy elvégezni.
1: Most az az érzésem valamiért, hogy ez lehet a legtöbb, nem? Tehát,
2: igen,
1: hogy ez lehet a leggyakoribb.
2: Igen, valószínűleg ez. Uh-huh. Mert tényleg számos esetben lehet látni, hogyha és nem véletlenül vannak ezek a népszerűsítő programok, hogy mozogjon az ember, ne dohányozzon, ne igyon annyi alkoholt, mert tudottan ezek a külső tényezők, ha nem is direkten, de akár indirekten már hozzá tudnak. Tehát mondjuk egy alkoholista, ha azt veszük, hogy esetleg nem megfelelő egészséges táplálékot is fogyaszt, mert olyan állapotba kerül, az már a szervezet egészét, az immunrendszerét, mindent befolyásolhat. Ami szintén az egészséges szervek, szövetek, sejtek működéséhez elengedhetetlen. Tehát ezek nagyon összetett dolgok. Tehát egy daganat kialakulásánál mindig úgy kell elképzelnünk, hogy nem egy dolog romlik el, hanem egy több lépcsőből álló folyamat tud egy daganathoz vezetni. Tehát lehet, hogy egyszerre 10 dolognak kell elromlani ahhoz, hogy kialakuljon egy daganat, mert van esetleg, keletkezik egy genetikai hiba, de azt ugye kijavítaná a javító. A javító is elromlik, de még ott is vannak még olyan lépések, amik helyre tudnák esetleg állítani. Nem vagyok molekuláris patológus vagy genetikus, de nagyjából így kell elképzelni, hogy számos tényezőnek együtt kell fönnállnia, hogy kialakuljon, mert azért a szervezetünk, az emberi test, de nem csak az emberi, át az állati vagy a növényvilág is úgy van kitalálva, hogy a regenerációra és a túlélésre van kódolva, és számos olyan tényező van, ami a helyreállítást, a regenerációt szolgálja, hogy kiavítódjon az a bizonyos hiba. De ha egyszerre elromlik, akkor van a baj.
1: Uh-huh. Hát akkor ezért is megéri jól élni, odafigyelni önmagunkra, élni, és hogy... mindent megtenni azért, ugye?
2: Hogy... Hát igen, ez nem azt jelenti persze, hogy aszkéta módon kell élni, és minden jótól elvonni, de a mértékletesség. Tehát lehet, hogy egy ilyen arany középutat találni. Tehát én nem vagyok annak se az ellenség, hogy meg lehet inni szerintem egy deci vörös bort. Azt sem mondom azt, hogy nem minden nap, de hát hogyha néha az ember iszik egy alkalommal valami alkoholt, attól nem fog összedőlni szerintem a világ, csak tudni kell, hogy hol vannak a határok. Uh-huh. Meg ne legyen azért egy állandó napi rendszeresség ebbe.
1: Mert nagyon könnyű belecsúszni.
2: Hát igen.
1: Ez a veszély.
2: A nem szón van a hangsúly, nemet kell mondani.
1: Így van. Na, de mi most nem mondunk nemet a műsorra, hiszen folytatjuk a beszélgetést. Jövünk vissza vendégemmel, dr. Takácsi Nagy Zoltánnal, aki sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Érdemes-e firtatni azt, hogy valakinek mitől alakult ki rossz indulatú daganata? Tehát, hogy minek a talaján történt mindez? Genetikai ok, vagy akár környezeti hatás van a háttérben, hogy ennek van-e jelentősége abból a szempontból, hogy mondjuk milyen terápiát kap?
2: Igen, a genetikának van szerepe. Itt például mondhatnám az emlődaganatokat, hiszen ott a BRCA mutáció, ami szerintem a hallgatóság számára is sokaknak ismert dolog. Ha BRCA mutáció van egy betegnek, ott azt lehet mondani, hogy körülbelül 70%-ba alakulhat ki emlődaganat, ováriumdaganat, hasnyálmirigy daganat, de általában emlő és nőgyászati daganatok. És ezekben az esetekben sor kerülhet ilyen mutáns betegeknél olyan terápiára, ami kimondottan csak ezeknél a mutáns betegeknél jön szóba, és pont azt a

0: egyébként ezeknek a genetikai hibáknak a kijavításában játszik szerepet ez a BRCA mutáció is, és olyan kezelést tudunk adni, ami ebbe be tud avatkozni és befolyásolni tudja ezt pozitív irányban.
1: És ezen kívül?
0: Ezen kívül nem csak gyógyszeres terápia, hanem például műtét is szóba jön, hiszen olyan betegeknél, akiknél BRCA mutációja van, azoknál szóba jöhet már profilaktikusan megelőzés céljából az emlőállomány eltávolítása, vagy pedig a nőgyógyászati szervek méhkeltávolítás, a petefészkek eltávolítása, ebben mintegy megelőzve azt, hogy a későbbiekben, még ha mutációk is van, ezekben a szervekben daganat alakuljon ki.
1: Mikor érdemes elvégeztetni? Érdemes-e úgy egyáltalán a BRCA szűrést?
0: Hát általában ezeket a BRCA szűréseket akkor javasoljuk, hogyha egy családban méghozzá különösen inkább anyai ágon volt emlődaganat, és itt a női vonal a lényeg, tehát ha anyuka, nagymama, nagynéni, testvér fordult elő, ezekben az esetekben javasolt, hiszen akkor tudjuk azt, hogy megtalált ez a mutáció, vagy nem. Talán azt lehetne javasolni, hogy akinál ilyen BRCA mutáció igazolódik, ez nem azt jelenti, hogy essen kétségbe is rögtön távolítás el az emlőjét, és a méhkeltávolítás és petefészek eltávolítás, de egyrészt a szorosabb kontroll és a minél hamarabbi szülés. Ugye, mert egy nőnek azért az álma, meg hát bennünk van a fajfenntartás ösztöne, tehát hogy a gyerek hogy szülessen. Tehát ha idejébe szül, relatíve azért kisebb az esélye, még ennél a mutációnál is, hogy mondjuk azt mondom, hogy 30 év alatt alakuljon ki bármelyik ezek közül a daganatok közül. Sajnos találkozunk már ilyenekkel, hogy 20 éves hölgyeknél is kialakul, de természetesen ez ritkább. Tehát azt lehetne javasolni, hogy akinél ez a mutáció van, de egyébként is javasolt szerintem, így magánvéleményemként, ez lenne az ideális, hogy egy nők 30 év alatt szüljék meg az első gyereküket. De hát ugye a manapság karrier, munka, de ideálisan ez a legjobb a női szervezetnek, hogy azért minél hamarabb megszülni a gyereket, és ezáltal ne az legyen, hogy pont úgy alakul ki egy emlőnök, ez persze most BRCA mutáció nélkül is mondhatom, hogy sajnos nem egyszer találkozunk olyan hölgyekkel, akik mondjuk kapnak 40 év fölött egy daganatot, és még akkor szeretnének gyereket, az első gyereket tervezni, és nagyon nehéz azt mondani, hogy sajnos ez nem biztos, hogy össze fog jönni, vagy nagyon nagy áldozatok, vagy biztos, hogy lemondás révén.
1: Egyébként a BRCA-ból fakadó daganat az említetted, hogy fiatalon is kialakulhat, de hogy az is előfordul, hogy mondjuk nagyon későn történik mindez?
0: Mert... Persze, ez nem azt jelenti, hogy ez korán jelentkezik, lehet egy 70 év fölött is. Az is valamilyen szinten megfigyelt, hogyha ilyen BRCA pozitív családokban egy kicsit egyre közelebb tolódik. Tehát, hogyha a nagymamának volt mondjuk 70 év fölött, az édesanyjának 50 év fölött, és esetleg az unokának 40 év. Tehát, hogy lejjebb tolódik, de ezért is mondom azt, persze emlődaganat nem csak BRCA mutáció alakulhat ki korábbi életkorba, ugye, mert mondtam a egyéb nem ismert tényezőket, vagy olyan környezeti tényezőket, amik ugye, mert még az emlődaganatnál ugye megemlítik azt, hogyha valaki nagyon korán kezd el menstruálni, vagy nagyon sokáig menstruál, vagy a nem szült nőknél, vagy az elhízottabb, vagy akik folyamatos ösztrogén hatásnak. Ugye szó volt korábban, nem itt a műsorban, hanem ugye a fogamzásgátlóknak is a veszélyeiről. Állítólag az irodalom alapján ez visszafordítható, tehát hogyha valaki abba hagyja a fogamzásgátot, akkor ennek csökken az esélye. De természetesen azt mondom, hogy azért a fogamzásgátlók se jók úgy, hogy az ember elkezdi, nem tudom, 18 éves korától, és a 55 éves korába fejezi be. Tehát azért az egy ilyenfajta hormonhatás az biztos, hogy nem tesz jót.
1: De hát itt vannak még ugye azok a szabályok is, hogy 35 éves kor fölött nem is nagyon szedhet az ember fogamzásgátlót. Azt hiszem, hogy 35 éves korig javasolják az orvosok.
0: Hát igen, de hát...
1: Ja, hogy ez nem feltétlenül van
0: ugyanúgy, hogy ahogy szűrésre se jár el mindenki. Hát értem. Tudjuk, hogy megint mondhatom, hogy emberek vagyunk, mert sok minden nem javasol, de...
1: Aztán mégis úgy van.
0: Hát ez az.
1: Na, jövünk vissza. A vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus.
2: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.

0: Jazzy.
1: Együtt vagyunk.
0: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Melyek a leggyakoribb rosszindulatú daganattípusok?
2: Hát, hogyha az összes, tehát mind a férfiakat, mind a nőket vesszük, akkor a tüdődaganatok, a vastag és végbélrák, illetőleg a emlő daganat. Hogyha a nőket nézzük, akkor ott jelenleg az előfordulásban az emlőrák a leggyakoribb, ugye ezt incidenciának is hívjuk, hogy évente hány új beteg van. Ez kb. Olyan 8000-9000 közötti új beteggel kell számolni. A halálozásban ott pedig a második helyet foglalja el, ez olyan évi 2000-1200 betegről van szó nőknél.
0: Uh-huh. És hogy melyik életkorból kerülnek ki? Arról lehet valamit tudni?
2: Hát az életkor, ugye leggyakrabban azért itt a közép és az idősebb betegek, ugye mert általában ez az emlődaganatoknak is az előfordulása az úgy 50 év fölött kezd úgy emelkedni, mint mondjuk azért azt lehet mondani, hogy majdnem minden daganatnál, hiszen a gyerekkori daganatok azért relatíve ugye ritkák, ugye 20-30 év, 30-40, tehát úgy 40 év után már valami emelkedés van, úgy 50 után kezdődik, és aztán úgy növekedik, azt nem mondom, hogy persze 90 év után, tehát nem egy ilyen egyenes arány, de hiszen nincs is annyi 90 éves
0: pedig de jó lenne
2: beteg, de azért a
0: tehát jó lenne, hogyha annyi ideig élnénk, nem?
2: Hát persze, igen hát sőt, az esély hogyha... megvan rá
0: megvan rá, legyünk optimisták. Úgyhogy egészségesen, 90 évesen, sőt 100 évesen
2: is. És azért tolódik is ki, mert ugye már igen. Mindenféle kezeljük a vérnyomásunkat, a koleszterin szintünket, a cukorbetegségünket, tehát karban tudjuk magunkat tartani, és ugyanígy, amit beszéltünk ma a daganatoknál is, a megfelelő életmód szűréssel ki lehet esetleg kerülni ezeket.
0: Tehát az emlődaganat akkor nagyjából előkelő helyen áll, igen. Mint ahogy a vastagbélrák, illetve a nőnyászati daganatok is, illetve a
2: tüdődaganat, igen.
0: Tüdődaganatok. Hol áll ezen a képzeletbeli listán a fejnyak daganat?
2: Körülbelül a előfordulásban a 8., 9. helyen, halálozásban a 6. helyen. Sajnos az előfordulások emelkedik, mert a dohányzás és az alkoholfogyasztás ugyanolyan népszerű még, ez egy szintén emberi sajátosság, és újabban pedig megjelent a 40 év fölöttieknél a HPV, tehát a humán papilloma vírus okozta szájgarat daganat előfordulásának az emelkedése. Ugye ez általában ilyen szexuális úton terjedő betegségnek vagy vírusnak tartják, de valószínűleg ugye, mint nyákkal, nem is egy tüsszögéssel, azért ezt nem gondoljuk, de hát azért a nyállal is valamilyen, ugye a testnedvekkel tud terjedni, ennek a módjai persze különbözőek lehetnek, de kétségtelen a szexuális élethez összekapcsolható, és itt ki kell emelni, hogy a méhnyakráknál is ugyanez a vírus okozza. Ez a HPV 16-os a leginkább a daganatos elváltozást. Szerencsére már a 13 éves lányoknál és fiúknál is védőoltás van, és azt lehet mondani, hogy a lányok esetében ez az átoltottság már Magyarországon 80-90%-nál van. Ettől azt várjuk, hogy mind a méhnyakdaganat, mind pedig később a HPV okozta szájgarat daganat, az el fog tűnni. Persze ez még annak a generációnak is el kell, tehát még több generáció, hát vagy legalábbis 10-20 évnek el kell telni, hogy jelentősebb csökkenést lehessen elérni, hiszen hogyha ezekkel a vírusokkal a szexuális élet megkezdése előtt, tehát akik nem részesültek oltásba, vagy később oltatják be magukat, tehát 20 éves korukban, mármint 20 éves valahányadik 20-30 év között, azok, ha találkoztak az oltás előtt a vírussal, akkor sajnos ez már okozhat olyan transformációt, ami a későbbiekben daganatként manifesztálódik.
0: Hogyan nyilvánul meg a HPV okozta daganat? Milyen tünetekkel jár?
2: Leggyakrabban a szájgaratban, a nyelvgyökben, illetőleg a mandulákban jelentkezik ez, gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy alkohol vagy dohányzás okozta rosszindulatú daganat ezen a területen, torokfájdalommal, kifekélyesedéssel, nyelési nehézséggel, és ilyenkor a vizsgálat, vagy, ami még nagyon fontos, és ki ne hagyjam, nyaki nyirokcsomó megnagyobbodással. Sok esetben ez az első jel, tehát egy férfi mondjuk akár borotválkozás közben, egy hölgy pedig a nyakát tapogatva egy csomót érez, ami egy fájdalmatlan csomó, és a vizsgálatok mutatják ki, hogy ennek a hátterében egy szájgarad daganat állhat.
0: Uh-huh. És akkor itt is lényeges tudni azt, hogy mi volt a kiváltó ok, hogy HPV vagy egyéb?
2: Annyiból lényeges tudni, hogy egyrészt ezeknek a prognózisa kedvezőbb, és általában a HPV pozitív daganatok, azok az immunterápia, és ami manapság már egyre divatosabb, jobban érzékenyek, de önmagában azt mondom, hogy a klasszikusan a terápiát nem befolyásolja, tehát ettől nem lesz inkább műtét, vagy nem lesz inkább sugárkezelés. Általában ezek a HPV pozitív szájgarad daganatoknál elsősorban a sugárkezelést és ennek gyógyszeres, leginkább kemoterápiával való kombinációját választjuk és javasoljuk első lépésben.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Jazzy.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Udvaros Dorottya vagyok, szenvedélyes természetjáró és környezetvédő. Hiszem, hogy ha vigyázunk a földünkre, akkor ő is vigyáz ránk. Ezért adóm 1%-át a Greenpeace-nek ajánlom fel. Tegyen így ön is, május 20-áig.
2: Készült a Greenpeace Magyarország Egyesület megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy.

0: A következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. A Jazzy Rendezvún bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Az emlődaganatoknak milyen terápiája van?
2: Az emlődaganatoknál alapvetően ugye három modalitás jön szóba, a klasszikusan a műtét, a sugárterápia és a gyógyszeres kezelés. Ugye a gyógyszeres kezelés az számos dolgot jelent már, egyrészt a kemoterápiát, a célzott kezelést vagy biológiai terápiát, a hormonterápiát és az immunterápiát. Általában azt mondhatjuk, hogyha valakinek van egy emlődaganata, az esetek jelentős részében műtéttel kezdődik a kezelés. Ez lehet egy emlő megtartó műtét, vagy ha a daganat nagy, akkor az egész emlő eltávolítását kell javasolni. Számos esetben most már, hogyha a daganat például úgynevezett triplet negatív, tehát ez azt jelenti, hogy nem hormonérzékeny daganat, illetőleg nincsenek a sejtfelszínén olyan növekedési faktor receptorok, ilyen kis antennácskák, ez úgy nevezik, hogy HER2 negatív, tehát nem érzékeny ezekre a terápiákra, akkor immunterápiával, illetve kemoterápiával indítják a kezelést. A másik eltérés, amikor szintén nem műtét az elsődleges, hogyha az adott daganat úgynevezett ezek a növekedési faktor receptornak nevezett HER2 receptorok vannak a felszínén, nagy számban, akkor egyrészt kemoterápiát kell kombinálni olyan célzott biológiai terápiával, ami mintegy, hogyha ezeket úgy képzeljük el, ezeket az antennácskákat, mint antigén, az ellen egy ellenanyagot, mint antitestet adunk, és ebben kombináljuk a kezelést.
1: Ez egy protokoll?
2: Igen, gyakorlatilag protokollok alapján, tehát a minden daganat kezelésénél vannak irányelvek. Ezekhez az irányelvekhez azért kell ragaszkodni, mert megvannak azok a feltételek, amik alapján az orvos tudja, hogy az adott betegségnél, amiket pont itt elmondtam, hogy hormonérzékeny, vagy nem hormonérzékeny, hogy van ez a HER2 receptor, vagy se nem hormonérzékeny, se nincs ez a HER2 receptor, mert egész más terápiákat kell alkalmazni. És nem csak itt, hanem más daganatoknál is, hiszen hogyha ezek az irányvonalak, ezek az ajánlások, ezek több, azt mondhatom, hogy 100 000 vagy milliós betegek feldolgozásai, klinikai vizsgálatok alapján lettek így eldöntve, hiszen ezekkel tudjuk a legjobb eredményt elérni, hiszen az a célunk, hogy daganatmentessé, tünetmentessé, illetőleg tegyük a beteget és panaszmentessé. De ahhoz, hogy a túlélést javítsuk, ahhoz megfelelő kezeléseket kell alkalmaznunk.
1: Mekkora a kiújulás esélye?
2: Hát ez változó. Itt ugye azt is kell venni, hogy egy korai kedvező prognózisú, tehát egy hormonérzékeny, ilyen úgynevezett HER2 receptort nem tartalmazó daganatnál sokkal jobb a prognózis, mint például egy agresszívabb hormonkezelése nem érzékeny daganatnál, vagy HER2 pozitív daganatnál. Persze itt is már nem kell senkinek elkeseríteni, újabb és újabb terápiás lehetőségek kerülnek szóba, de egy hormonérzékeny daganatnál azért könnyebb a kezelés, mert számos olyan beavatkozási lehetőség és számos olyan készítmény áll a rendelkezésünkre, amivel be tudunk avatkozni. Ez egy újdonság például most, a korábban ezeknél a hormonra nem érzékeny és HER2 kezelés, HER2 ellenes kezelést sem fogékony daganatoknál, ezeknél a triplet negatív daganatoknál, hogy megjelent az immunterápia, ami forradalmasította most ezeknek a daganatoknak a kezelését.
1: Ez miben nyilvánul meg, hogyan zajlik az immunterápia? Mi a jelentősége, mi a lényege?
2: Hát úgy, hogy a szervezetnek gyakorlatilag az immunrendszerét stimuláljuk, ezáltal az immunrendszer úgy tudja fölismerni ezeket a daganatsejteket, hogy el tudja pusztítani őket. És korábban, mivel kiesett ez a kezelés, így csak kemoterápiát tudtunk adni, de ezek az újabb vizsgálatok azt igazolták, hogy az immunterápiával kiegészítve a kezelést jelentősen javítja ezeknek a betegeknek már a túlélését.
1: Tehát gyakorlatilag az immunterápia abban játszik szerepet, hogy a szervezet önmaga győzze le a daganatot, én ezt jól értem? Tehát, hogy ebben nyújt segédkezet?
2: Bizonyos mértékben igen, de itt természetesen olyan anyagot adunk, amik be tudnak úgy avatkozni az immunrendszerbe, inkább így mondom, mert ott is vannak bizonyos célpontok, targetek, hogy jobb eredményt tudjunk elérni.
1: Köszönöm szépen. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos, klinikai onkológus.
0: Jazzy.
3: Együtt vagyunk.
4: What we're saying is not protesting.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Ugye most az előbb elsősorban az emlődaganatok kapcsán említetted a sugárterápiát, mint a protokoll részét. De hogyan zajlik a sugárterápiás kezelés?
2: A sugárterápiás kezelés, ugye maga a sugárterápia, tudjuk azt, hogy ugye egy ionizáló sugárzás, az tud bajt is okozni, hogyha gondolunk a Csernobilra akár, vagy a második világháború az atombombára, de ugyanakkor, ha azt jól használjuk föl gyógyításra célzottan, akkor rendkívül sok és jó eredményt tudunk elérni. A sugárkezelés azért alkalmas a daganatos sejteknek az elpusztítására, nagyon leegyszerűsítve, mert általában a daganatos sejteknek ugye maga az osztódása, anyagcseréje, sejtciklusa az gyorsabb, mint a normál sejteké, és a sejtciklusuknak van olyan része, ami sokkal érzékenyebb a sugárterápiára, és hogyha sikerül ebbe a fázisba elérni a sejtet, akkor ott a sejtnek a pusztulását eredményezzük. És mivel ezeket a kezeléseket úgy csináljuk, hogy egyrészt célzottan, tehát amint említettem, a daganatos sejt az érzékenyebb a sugárra, de én azt a sugárnyalábot úgy célzom, ezt most már manapság számítógépes besugárzás tervezéssel, a daganat valós úgynevezett három dimenziós alakját figyelembe véve, és az új technikákkal lehetőség van arra, hogy a daganatot, illetőleg a célterületet, ez jelenteti magát a daganatot, vagy a kóros nyirokcsomókat, tudom olyan dózissal ellátni, amit le kell adnom, és a környező épszöveteket pedig kímélem. Most emlődaganatnál, amennyiben műtét az elsődleges, és ugye leggyakrabban még, amiket előbb említettem, azok a kivételek nélkül, tehát műtét történik, és manapság egyre inkább az emlő megtartó műtétet forszírozzuk, annak azonban az a feltétele, hogy utána sugárkezelést kell kapnia a betegnek, mert a korábbi vizsgálatok azt igazolták, hogyha az egész emlőt eltávolítják, vagy emlő megtartó műtét történik, de az kiegészül sugárkezelés, akkor ugyanolyanok az eredmények. Tehát itt az emlő besugárzásnál, amennyiben besugarazzuk az emlőt, itt is vannak olyan különbségek, hogy magát az egész emlőt sugarazzuk be, vagy csak magát a tumor ágyat, ahol volt a daganat, tehát a daganat ágyat. Ez attól is függ, hogy milyen volt a szövettan. És azt is kell tudnunk, hogy volt-e a hónajban, a hónai nyirokcsomókban, ugye az első állomása az áttéteknek daganat áttét nem, mert hogyha a műtétnél az derül ki, hogy az emlő daganaton kívül volt a hónajba is áttét, akkor el kell látnunk a hónai nyirokcsomók régiót is, hogyha nagy számú, illetőleg nem megfelelő mennyiségű nyirokcsomó lett eltávolítva, illetőleg a kulcsont feletti nyirokrégiót. Az is szintén egy állomása a emlő daganat sejteknek. Illetve van még egy nyirokcsomó állomás, a szedcsont melletti nyirokcsomók. Ez általában akkor lehetnek érintettek, hogyha a emlő belső, tehát a szedcsont felé levő részén volt a daganat, illetőleg, hogyha ezzel egyidejűleg még voltak hónai nyirokcsomók is. Ebben az esetben nem csak az emlő fogjuk besugarazni, hanem a nyirokrégiókat is. Ha nagyon kedvező a szövettan, tehát nem volt nyirokcsomó áttét, és most itt nem részletezem, hogy mit jelent annyira, hogy nagyon kedvező, ezt a patológus lelet alapján az orvos tudja, akkor elégséges lehet, hogy nem sugarazzuk be az egész emlőt, hanem csak magát a daganatágyat, mint említettem. Most az, hogy a sugárkezelést hogy végezzük, ez lehet egy külső besugárzás, egy úgynevezett lineáris gyorsítóval. Itt a leggyakrabban röntgen fotonokat, röntgensugárzást alkalmazunk, nagyon erős röntgensugárzást. A másik lehetőség pedig, különösen akkor, hogyha ezt a daganat ágyat sugarazzuk, akkor pedig alkalmazhatunk úgynevezett izotópos kezelést is. Ezt brahi terápiának hívják az orvosi nyelven. Ilyenkor általában katétereket ültetünk be átmenetileg, ez persze már a műtét után, ilyen helyi érzéstenítésben a daganat ágyba, és azon keresztül ez egy pár perces kezelés, magát csak a daganat ágyat sugarazzuk be. Hogyha összehasonlítjuk ezt a külső besugárzást ebben az úgynevezett izotópos terápiával, brahi terápiával, az az előnye, hogy még a külső sugárkezelés az általában, ugye most már manapság persze ott is el kell mondani, hogy a korábbi 5 hétről már lecsökkent 3 hétre, sőt most már 1 hetes kezelés is van, kedvezőbb szövettannál. Ezek a brahi terápiás kezelések pedig 1-2-3 alkalmas kezelések lehetnek, tehát jóval rövidebb ideig tartanak, mint 1-2-3 napig tartó kezelések, sokkal rövidebb ideig tartanak. Természetesen amennyiben ilyen izotópos kezelés van, addig, amíg tart ez a kezelés, ott marad ez a katéter, a kis műanyag csövecskék a daganat ágyban, de ezzel a beteg ugyanúgy tud enni, inni, aludni, nem érez olyan kellemetlenséget, és utána ez el van távolítva. A külső besugárzásnál ott semmilyen mellékhatás nincs, csak a bőr tud megpirulni. Természetesen a külső besugárzást is alkalmazhatjuk csak a daganatágyra, tehát ilyen lehetőség is van, szintén kedvezőbb szövettannál. Tehát számos módszer van már, itt is azt mondhatom, hogy a szövettan alapján abszolút személyre szabott, hiszen a jelenleg az onkológia mind a, azt mondhatom, hogy a műtétnél, a gyógyszeres kezelésben, illetőleg a sugárterápia, és egyre inkább a személyre szabott kezelésekre irányul, ebben pedig a szövettannak, illetőleg a különböző molekulás genetikai vizsgálatoknak is nagy szerepe van.
1: Köszönöm szépen. Most azt nem mondom, hogy mindent tudunk a sugárterápiáról, de minden esetre olyan információkat osztott meg velünk, amikhez nem feltétlenül jutunk hozzá. Köszönöm szépen. Dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus a vendégem. Jövünk mindjárt vissza.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: Jazzy Rendezvous Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzin.
1: Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Az előbb a sugárterápiáról beszélgettünk, annak a protokolljáról, egyáltalán a mechanizmusáról, meg hogy mit jelent, hiszen sokakat rémülettel tölt el, és nem feltétlenül tudják, hogy mégis miről van szó. Mi a kockázata?
2: Hát a kockázata talán azt mondanám, hogy ha fiatal korában részesül valaki sugárkezelésben, akkor a besugárzott területen egy olyan 20-30 évvel később 1-2%-ban kialakulhat másodlagos daganat, amit összefüggésbe hozhatunk a sugárkezeléssel. Itt főleg ugye a gyerekkori daganatokat kell megemlíteni, ha mondjuk vérképzőszervi daganatoknál, limfómáknál, ha olyan területre ment a sugárkezelés, előfordulhat, hogy később esetleg, ha most az emlőről beszélünk, emlődaganat alakulhat ki. De tekintettel arra, hogy azért az emlődaganatoknak a döntő előfordulása azért 50 év fölött kezdődik, azért a 20-30 évet, ha számoljuk, vagy akár még egy 60 éves betegnél is, most a 90 év, tehát és az az 1-2% azért az nem egy olyan magas arány. Mondjuk emlődaganatnál ki lehet emelni az úgynevezett sugárzás okozta érdaganatot, ez egy úgynevezett angioszarkóma, egy radiogén angioszarkóma, latinul vagy tudományos névvel, ami nem 20-30 évvel, hanem akár 1-2 évvel is kialakulhat az emlődaganat sugárkezelése után. De összességében azt mondhatom, hogy önmagában ez az 1-2%-os kockázat nem az a szám, amin az embernek, amikor egy ilyen terápiát fölajánlanak, vagy megmondják, hogy erre van szüksége, ezen annyira el kéne gondolkoznia, hiszen a nagyon nagy százalék az a gyógyulásról szól, tehát mindenképp ezt kell elfogadni.
1: A másodlagos daganat egyébként könnyebben kezelhető?
2: Hát azt nem mondom, hogy könnyebben kezelhető, ugye itt eleve figyelembe kell venni, hogyha a másodlagos daganatnál szóba jön mondjuk ugyanúgy a sugárkezelés, mert lehet, hogy a másodlagos daganat is sugárérzékeny. Aha. Egyébként pont az angioszarkomát is sugárkezeléssel és a műtét mellett avval gyógyítjuk, csak egy második besugárzás, a sugárzást a szervezet soha nem tudja elfelejteni. Tehát ezek összegződnek életünk folyamán, tehát annak van egy bizonyos dózisa. Míg mondjuk egy gyógyszeres kezelésnél könnyebben lehet ismételni, mert ha regenerálódik a vérképzőszervünk, stb. Egy sugárkezelésnél ez nem úgy megy, hogy leadok egy bizonyos dózist, ezt megismételem egy év múlva, megismételem 5 év múlva, ugyanarra a területre. Persze egy egész test sugárterhelésről is beszélhetünk, de inkább azért a leggyakrabban az azonos területen, vagy ha kialakul egy kiújulás, akkor...
1: És milyen mellékhatása van a sugárkezelés?
2: Önmagában a sugárkezelés, ha most, ha emlődaganatról beszélünk, akkor általában bőrpír. Tehát ugyanúgy tud a páciens munkába menni, tehát ritkán alakul ki egy olyan súlyos bőrmellékhatás, ami mondjuk jelentős hámleválással járna, ami tényleg fájdalmas. És amikor mondhatnám, hogyha valaki leég egy napozásnál, ugye ott is vannak fokozatok, hogy megpélpélre, hogy van, akinek lesz egy nedves hámleválása, ami tényleg nagyon tud fájni és felülfertőződhet, de hát általában csak ilyen nagyon világos bőrűeknél. Persze ez a sugárzás, ez nem napsugárzás, tehát ez nem ultraiboly sugárzás, de ugyanúgy bőrpírt okoz. Mondjuk egy fenyagdaganatta, hogyha összehasonlítjuk, ott jelentősek a mellékhatások, mert a nyálkahártya is olyan mértékben begyullad, és nagy területet sugarazunk gyakorlatilag a járomcsonttól a kulcsontig általában fenyagdaganatnál, ami nyelés képtelenségig, olyan módon, hogy esetleg egy tápszondát kell levezetni. Hát ha csak belegondolunk, hogy amikor az embernek fáj a torka, 3 nap is néha elég tud lenni, és annyira magunk alatt vagyunk, hát itt ez több hetes, akár egy pár hónapig is tarthat. Természetesen erre is vannak gyógyszerek, csak ott több gyógyszer kell egy fenyagdaganatnál. Emlődaganatnál általában krémeket alkalmazunk, amik lokálisan tudják hűsíteni az emlőt, esetleg emlő fájdalom jelentkezhet, de ez olyan mértékű, erre jeges borogatás jó lehet, esetleg vizenyősebb, duzzadtabbá válik az emlő, de itt nagyon ritkán van olyan durva mellékhatás, hogy akár a kezelést megszakítsuk.
1: De most az előbb említetted, hogy a fejnyak régiónál azért jóval erőteljesebb hatása van a a sugárkezelésnek pontosabban kockázata, bocsánat, de ez meddig tart? Tehát ez a következmény, ez örök életre úgy marad?
2: Nem, vagy, hát egy fenyagdaganatnál általában ilyen 6-7 hetes kezelésről beszélünk, és szintén külső sugárkezelés leggyakrabban, és a leggyakoribb mellékhatás a nyálkártya gyulladása. Ezek a nyálkártya regenerálódik, a maradandó panasz tud lenni a ízérzés zavar, de ez is 3 hónap után gyakorlatilag rendeződik, ez is visszatér, ami folyamatosan fönn fog állni, hogy soha nem lesz annyi nyála a páciensnek, mert a nyálmirigyeknek a termelését egy bizonyos dózis után visszafordíthatatlanul károsítani tudja a kezelés, annak ellenére, hogy persze itt is az új technikákkal minden inkább próbáljuk védeni a nyálmirigyeket, és még a másik probléma, hogy a nyeléseiben résztvevő garat izomzat is egy bizonyos dózis után hegesedhet. Természetesen itt is vannak technikák, csak a túlélő betegek, hiszen a beteg daganatmentessé válik, de nem lesz annyi nyála, és esetleg a nyelése nehezítettebb lesz, de ebből a legfontosabb a szájszárasság. De rengeteg olyan beteg van, és különböző foglalkozások is, akiknek nem kellett a megváltoztatni a foglalkozásukat, nem kellett átképezni magukat, csak esetleg többször kell iszogatniuk vizet.
1: És egyébként erre nincs valami gyógyszer?
2: Erre is vannak gyógyszerek, olyanok, amik védik a nyálmirigyet a sugárkezelés ellen, de nem mindig, tehát olyan csodaszer nincsen egyelőre, ami teljesen ezt ki tudja küszöbölni, de olyan besugárzási technikák vannak, az úgynevezett intenzitás modulált sugárterápiának nevezett, ez különböző szoftveres eljárások, és pont ezek a speciális besugárzás tervezés, személyre szabott, külön a célterületet, besugárzandó és az évszöveteket védő technikák, amikkel ezeket lehet módosítani és csökkenteni lehet ezeket a mellékhatásokat.
1: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy. Együtt vagyunk. Vendégem dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus. Az előbb a sugárterápia kockázatairól, illetve mellékhatásairól beszélgettünk, hát ez sem szó a gyógyszeres kezelésekről is.
1: Igen, a beszélgetés elején említettem, hogy a gyógyszeres kezelésnél is négy különböző lehetőségről beszélhetünk, a kemoterápiáról, a célzott terápiáról, a hormonterápia és az immunterápiáról. A kemoterápia, mivel a szervezet minden sejtjére hat, ezért olyan általános tünetekkel járható, hogy hajhullás, vérképromlás, a vesefunkciók romlása, általános rossz közérzet, tehát gyomor-bérrendszeri panaszok, hányinger, tehát egy általános rosszul létet tud okozni. Ezzel szemben a célzott terápiák, vagy biológiai terápiák, aminél van egy célpont, ez általában, ez lehet egy enzim, vagy egy olyan rész a sejt működésében, ami kulcsfontosságú a daganat növekedésében, oszlódásában. Itt, mivel célzottabb, a mellékhatások is enyhébbek, de lehetnek például itt is, hogy egyik-másik magas vérnyomást okozhat, vagy a vércukorszint emelkedését, bőrkiütéseket, vagy akár a szívizom elváltozásait okozhatja. A hormonterápia, ami szintén nagyon gyakori az emlődaganatoknak a kezelésén, hiszen a daganatok nagy része hormonérzékeny, ez hőhullámokat tud okozni, illetőleg ízületi problémákat, ezek a leggyakoribbak. Az utolsó, az immunterápia, aminek a jelentősége szintén kezd nem csak az emlődaganatoknál, hanem egyéb daganatoknál is előkerülni, általában testszerte különböző gyulladásokat, tehát a különböző szerveknek a gyulladását okozhatja. Tehát döntően ezekre kell gondolni, de a kemoterápia az, ami leginkább, amitől leginkább fél mindenki az általánosabb és drasztikusabb mellékhatásai miatt.
0: És ez a mellékhatás, vagy nem is tudom, szövődmény akár, ez tart jóval a kemoterápia után is?
1: Ezek általában egy-két napig tartanak, és utána enyhülnek, de ezekre is vannak gyógyszerek, amit a betegek megkaptak, nem is kell nekik kérni, hanem már kapják is az infúzió alatt, amik infúziós kezelés van, hogy ezeket enyhítsék.
0: Tehát akkor ez végül is időleges, a terápia
1: időleges,
0: ideje
1: természetesen,
0: alatt tart.
1: Természetesen. Ez... Utána a haj is teljesen kinő, és reméljük, hogy mindenkinek csak egy rossz emlék marad, aki ezen túl van.
0: Összességében mit gondolsz, hogy merre tart a rákkutatás, illetve a rákterápia? Tehát, hogy hol tart ma a tudomány? Van-e valami jó híred így a végére?
1: Hát én azt mondom, hogy egyre inkább, egyre több új kezelési lehetőség van már a kezünkben, egyre jobban fejlődik a rákutatás, illetve a rákutatás alapján létrehozott új szerek, újabb támadáspontok jelennek meg, egyre személyre szabottabb kezelésről van szó, és azt mondom, hogy manapság már daganatot kapni, hát ezt nem kapja az ember, hanem hát a sors, vagy hát valahogy így alakul ki, tehát ha már valakinél ilyen kialakul, akkor nem kell elkeseredni, mert egyre több lehetőség, és mindig több lehetőség van a kezelésre. Ha nem is tudjuk esetleg a daganatot elmulasztani, de egy minőségibb élet fenntartására van lehetőség, és az életnek, a minőség élet meghosszabbítására.
0: Tehát a rák már korán sem ugyanazt jelenti, mint régen, akár 10-20 évvel ezelőtt.
1: Egyértelműen így van.
0: És sokan azt mondják, hogy hamarosan akár krónikus betegséggé fajul, mint mondjuk a cukorbetegség.
1: Hát szerintem lehet is sok esetben annak nevezni, hiszen számos esetben a fenntartó gyógyszeres kezelést kell még folytatni, annak ellenére, hogy már a betegnek esetleg nincsen ott a kimutatható daganata, de egy biztonságot ad. Tehát ha csak a hormonterápiát mondom, ott is már nincs a betegnek daganata, hanem azért kell éveken keresztül kapnia még, hogy meggátoljuk a daganat kiújulását. De hát ahogy említetted is, akár a cukorbetegség, akár a magas vérnyomás, mind olyan, és lehetne még számos gyógyszert mondani, amiket szednünk kell, de ezáltal tudunk tovább élni.
0: Így
1: és
0: van.
1: Jól élni.
0: Sokkal jobb a prognózis. És egyébként megtehetünk önmagunkért is, ugye, az
1: abszolút
0: életmódbeli változással.
1: Rajtunk is múlik, meg a kezelőorvoson is, de rajtunk nagyon sok múlik.
0: Igen, több, mint gondolnánk.
1: Igen.
0: Én nagyon jó munkát kívánok neked, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és meséltél erről a titokzatos, vagy már nem is annyira az területről.
1: Én is nagyon szépen köszönöm, hogy itt lettem.
0: Dr. Takácsi Nagy Zoltán, sugárterápiás szakorvos és klinikai onkológus volt a vendégem. Ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
2: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki azbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Hondius óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Kellemes hétfői hajnalt kívánok Önöknek a hétvége után, ez a Jazz the Night, ahol a mikrofon mögött Bárány Anna számít a figyelmükre. Stílusos és szenvedélyes hazai előadóink között itt lesz a Tusori Kata nevét viselő Kátya Trió, és előadásukban a Csodás álmok jönnek című szerzemény. Két éves muzsika a kezdésben Ferenci András és Lengyel Johanna előadásában már is indul a zene. Jó szórakozást kívánok egész éjszakára, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Lombos Marciról én magam nem tudok elfogultság nélkül beszélni, ezt kérem nézzék el nekem. Egyrészt igen foglalkoztatott szövegíró, ezen kívül Lombos úr néven szuggeszív előadó, és a magánéletben pedig egy imádnivaló ember. A Berkeley ösztöndíjas Herbie Hancock tanítvány Cumó Árpád zongoristával közös dala várakozik, a Szigorú lazaság. Török Emesével kezdünk, aki hazánk egyik legmenőbb dobosa. Early Morning című dalához kívánok jó szórakozást, itt a Jazzin.

Folytatódik zenei utazásunk a stílusos és szenvedélyes jazzy muzsikák között itt a Jazz the Night-ban, ahol az öttagú Funk Beat csapat az Ultravaló is szerepel, Kezdődik című muzsikájával. A retro hangzást képviselő Smarton trió is számít a figyelmükre, saját bevallásuk szerint Errol Scofield és Hendrix hatással alkotnak, daluk címe Pathé Def. A Kuna fivérek felvétele a kezdésben, ők a Kuna Tons és a Töltsünk még egyet. Jó szórakozást a dalokhoz, itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Tomsics Rudolf magyar trombita művész, zeneszerző, főiskolai tanár, nemzetközi hírű jazz trombitás volt. Hamarosan megidézzük emlékét a Nagy Utazást című muzsikával, de elsőként Funky és a Back to Black és az Utaznék a percen át. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytassuk a stílusos és szenvedélyes hazai zenék közötti barangolást. Szigeti Zsófi ötletéből indult, és szólós jazz zenéjével igen friss levegőt hozott a zenei életbe a Shaibo zenekar. Night Out című daluk hallható. A kezdésben a Gyárfás István Trio Cartoon Jazz című lemeze forog, arról is a dal a leghíresebb füles bagolyról. Jön Dr. Bubó, itt a Jazzin.

Kellemes hétfői hajnalt kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Hosszabb zenei összeállításunk következik benne az X-Faktorban felfedezett nyári Alíz és nyári Edit. Let This Love című első albumuk forog. A 12 számból álló sokszínű zenei anyagban megtalálhatóak az érzelmes lírai balladák és a dinamikus, lendületes dalok egyaránt. Why? Ezt hozom a lemezről. Cséri Zoltán vezetésével játszik majd a Kodály Spicy Jazz, tőlük a felszállott a páva érkezik, és tavaly jelent meg az a dal, amit már is elindítok, ez Belau és Mulé előadásában, a Home. Jó szórakozást!

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Lengyelországba és Ausztriába utazik jövő héten a miniszterelnök. A holokauszt áldozataira emlékeztek Budapesten. Holnap már kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába, Bécsbe utazik Magyar Péter és Kapitány István. Erről a gazdasági és energetikai miniszter írt közösségi oldalán. Kapitány István hangsúlyozta, két fontos partnerről, két komoly gazdasági kapcsolatról van szó. Hozzátette, a cél erősebb gazdasági együttműködés, több lehetőség a magyar cégeknek és aktívabb magyar jelenlét Európában. Bögi Viktória lesz az élő környezetért felelős minisztérium parlamenti államtitkára, jelentette be Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter a leendő államtitkárt elhivatott ügyvédként és közigazgatási szakemberként mutatta be. Mint fogalmazott, Bögi Viktóriával közösen elszántan hisznek abban, hogy a döntéshozatalnak átláthatónak kell lennie, és hogy a természeti értékeket meg kell óvni az indokolatlan beavatkozásoktól. Újabb soproni utak burkolatában mutattak ki aszbeszt tartalmú kőzózalékot. A szakemberek 34 szakaszt vizsgáltak, ezek közül 19 esetben találtak szennyeződést. Az érintett utcákban sebességkorlátozást és részleges behajtási tilalmat vezettek be, valamint pormentesítést végeznek. A szennyezett szakaszokat később újra aszfaltozzák. Elmebetegségben szenved az észak-olaszországi gázolás elkövetője, erősítette meg a rendőrség. A gázolás szombat délután történt Modena központjában. A 31 éves marokkói származású férfi autóval elgázolta a járdán sétálókat, majd kiszállt a járműből és késsel hadonászva megpróbált elmenekülni, de járókelők feltartóztatták. A sérültek száma 8-ra emelkedett, közülük 4-en súlyos állapotban vannak. Pozitív lett a hantavírus tesztje annak a kanadai állampolgárnak, akit korábban a Honduras óceánjáróról evakuáltak. Tünetei enyhék, állapota stabil. A járműről vele együtt 4 kanadai utast hoztak ki, mindannyian karanténban vannak. A WHO szerint a tengerjárón kitört járványt az andoki hantavírus törzs okozta. Vasárnap tartották az életmenetét Budapesten. A holokauszt áldozataira emlékezők a pesti alsórakparton vonultak végig az embermentők emlékműve alatti Dunaparti nagyszínpadhoz, ahol Grósz Andor, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke mondott beszédet. A szervezők célja, hogy a résztvevők jelenlétükkel kiálljanak az emberi méltóságért és az élettiszteletéért, gátat szabva a kirekesztésnek, az antiszemitizmusnak és az előítéleteknek. Hétfőn is, főként keleten, északkeleten várható csapadék, miközben a Dunántúlon már több órás napsütés valószínű. Éjszaka 7 és 13, délután 17 és 23 fok között alakul majd a hőmérséklet.
0: A hírek után újra Jazzy zene.